Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a Rádió egy DJ-e Metzger Viki a folyarásban, aki természetesen jövő héten is jön a World is My Radio Show-ban, szenzációs mixeket csinál, a korábbiak egyébként a Rádió1.hu megtalálhatóak. Most viszont a saját igazi mai sláger, Nagy Bogival, Miss Mooddal, Metzger Viki, tehát ez az Eden, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert halkan jegyzem meg, ez egy teljesen Rádió 1-es kedvenc, mert hogy Kuki készítette, a Vempaka szerintem működik. Na, ez viszont aktuálisan az egyik legnagyobb sztár, legalábbis a dance zenék világában egyértelműen, Bibi Rexa, aki Fate lesz-el közösen a New Religion-nel érkezik, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, pörög a nyár, és természetesen nyári hangulatban a rádió egy is a fesztiválokon. Minden komoly magyarországi fesztiválon ott vagyunk, legközelebb jövő héten a Campuson július 22-től 26-ig saját színpaddal. Ez pedig egy igazi nyári kedvenc, hogy addig is jön a hangulat Alex Kedzsivel, a Bumble-é, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is hozom a legnagyobb kedvenceket, több újdonsággal is készülök, például Taylor Swift-től, Nagy Bogitól és Dash-től, sőt, Joe Ecory-tól is. A kezdésben pedig nagyon nagy kedvenc, a Hurst dalával Purple Disco Machine jön. A Wonderful Life 2025-ös verziója csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültségmaximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia. Alfa, lima, Mike, alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábellel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Hey, ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, egy milyen lendület Lady Gagával. Hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Nagy Bogi és Dash, és ha jól leszek újra egy hazai kedvenc, aminek DJ Metzger Viki a Rádió egy DJ adott nemrég új lendületet, és óriási lett a dal. Ez, ha jól leszek újra, az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Az ifjú feleség, és hát ugyanannyira világsztár továbbra is, mint korábban. Taylor Swift az Opel által érkezik már is. Rengeteg hír, rengeteg info, ami vele kapcsolatban megjelenik az utóbbi időben, és nem is csak a lagzival, hanem hogy mennyire nagy harmóniában vannak a férjével, de hát miért is ne lennének így két héttel a lagzi után. Na hát sok boldogságot nekik továbbra is. Az igazi mai slágert pedig hozom Taylor Swift-től, ez az Opelite, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Maradunk az angoloknál, Dua Lipa után Joel Corey a folytatásban, aki továbbra is nagyon pörgeti a saját bizniszeit, több vállalkozásban is benne van. Van, amiben csak csendes társként, van, ami teljesen visz, és van, amit ő talált ki, például ilyen az applikáció, ami különböző edzésterveket csinál. Ez meg az igazi mai sláger, ami ugyancsak teljesen saját a Galantisszal közösen, a Stay a Little Longer, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, szerintem benne lesz a heti best of-ban, amikor kapott egy ajándékot szülinapjára, egy babettát, nagyon menőli lát, óriási. Ahogy a kezdés is a következő óra elején, Red Atom Blood Running! Perc és ezzel indítom a Rádió 1-en a következő zenei órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Ékszerként használták az emberi csontokat. A csont ékszereket először az 1930-as években fedezték fel az oroszországi Onegató melletti Juzsnyi-Oleni Osztrov szigetén. Az akkori ásatások során a szakemberek összesen 177 temetkezési helyet találtak, amelyekben csontokból készített medálok és miniatűr szobrok rejtőztek. Utóbbiak jávorszarvast, hódot és barna medvét ábrázoltak. A Helsinki Egyetem kutatói most ezeknek a jelentését vizsgálta a kőkorszaki kultúrára vonatkoztatva. A publikált tanulmány részeként a csontokból készült tárgyak mintáit a tudósok elküldték a Yorki Egyetem kutató intézetébe, ahol tömegspektrometriás elemzést végeztek rajta. Ennek segítségével a rendkívül kis csontmintákban található fehérjékből kivont peptidekből vagy aminósavakból tudták azonosítani az egyes fajokat. Az eredmények azt mutatták, hogy a beküldött összesen 37 mintából 12 ember volt, míg a többi leginkább jávorszarvas és szarvasmarha csontjaiból származott. Az emberi csontokból készült tárgyak három sírból származnak. Ázsia és Dél-Amerika egyes részein ez nem számított ritka gyakorlatnak. Az ellenség csontjainak feldolgozása a teljes győzelem érzéséhez kapcsolódott, míg a közeli hozzátartozók testrészeit inkább érzelmi okokból alakították át, például medállá. Az emberi csontok alapanyagként való felhasználását a tudomány gyakran a kannibalizmushoz köti, mivel a csontokon alkalmanként jól láthatóak a húseltávolítás nyomai. A megdönthetetlen bizonyítékok szűkössége azonban megnehezíti ennek igazolását. A most felfedezett régészeti leletek alapján az általuk vizsgált csontékszerek felülete annyira elhasználódott, hogy nem tudtak kivenni semmiféle lehetséges vágásnyomot, mondta a kutatás egyik egyetemi docense. Ez azt jelenti, hogy nincs okunk kannibalizmusra gyanakodni az oroszországi felfedezések kapcsán. Hozzátette, hogy annak a ténye, hogy az emberi csontok felhasználását semmiféle módon nem hangsúlyozták, ezért ilyen nehéz azokat megkülönböztetni az állati csontokból készült tárgyakból. A szakemberek szerint mindez az állatok és emberek összefonódására utalhat a kőkorszaki világképben.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul!

Igazi mai sláger megy, Cyril az előbb, aki ugye nemrég házasodott, nagyon jó fotók készültek egyébként a Lagziról, sok boldogságot nekik. Ő pedig Ray, mert hogy ebben a zenei órában is egymás után hozom a legnagyobb kedvenceket az igazi mai slágerek között. Most a Where is My Husband, amit indítok.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger meccs. Szerintem nagyon sokan várják a meccseket ezen a hétvégén. Van is mit, hiszen bronz meccs és döntő, VB döntő ezen a hétvégén. Fú, és egész jó meccsek egyébként. Nagyon izgalmas volt ez a hét is a mérkőzésekkel, és nagyon izgalmas lesz a következő kettő meccs is. És lesz ugye halftime show a döntőben. Picit hosszabb is lesz a szünet, mint szokott ezért, de hát ezt is bevezették mégiscsak Amerikában van. Jó, a Max jön! Az igazi mai sláger a Szólt itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mely egyébként Nyújik, a Rádió egyik DJ-je, aki természetesen ott lesz a kampuszon, mint hogy az összes Rádió egy DJ, saját színpaddal várunk mindenkit jövő héten. Egy újabb nagy fesztivál élmény a Rádió egyel közösen, július 22 és 26 között. És ha már fesztivál élmény, akkor egy nagy fesztivál kedvenc, Szent Fed Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Iskola kezdési támogatást kapnak a diákok Szeghalmon. Hajómodell világbajnokságot rendeznek Gyopárosfürdőn, drónokkal is figyel a MÁV. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió 1 hírei, már is mondom a részleteket. Egyszeri 10.000 forintos iskola kezdési támogatást biztosít minden helyi diáknak a Szeghalmi Városvezetés, írja a Megyei Hírlap. A juttatásra a helyi lakóhellyel rendelkező általános és középiskolások jogosultak, amennyiben a családjukban az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a rendeletben rögzített értékhatárt. A támogatást a Városházán lehet igényelni augusztustól szeptember végéig készpénzes vagy banki kifizetéssel. Hajómodell világbajnokságnak ad otthont Békés vármegye, miután a Nemzetközi Szövetség elfogadta az orosházi sportszervezet pályázatát. A július 25-én kezdődő világversenyre mintegy 10 országból közel 180 versenyző érkezik Gyopárosfürdőre. Csizmadia Péter, az Orosháza városi modellező és sportklub vezetője az Oros Cafénak elmondta, hogy a helyi tó kiváló adottságokkal rendelkezik a nemzetközi megmérettetéshez, és a térség számára óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy ők lesznek a házi gazdák. A tónál kialakított három pályán elektromos, gőzmeghajtású és vitorlás makett hajók versenyeznek majd egymással. A szakmai zsűri a futamok mellett a precíz építést és a megjelenést is szigorúan pontozza. A különleges és részletgazdag hajókat a szurkolók egy nyilvános kiállításon is megtekinthetik majd az egyhetes program ideje alatt. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket, ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
3: A felső vezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
2: És most néhány szó az időjárásról. Hajnalban már több helyen elerett az eső Békés Csaba környékén, ennek ma még lesz folytatása, főként a délutáni órákban zivatarok is kialakulhatnak. Ennek ellenére a hőség egyelőre nem enyhül, a hőmérséklet elérheti a 36 fokot is. Éjjel felhős lesz az ég, szorványos csapadék még előfordulhat ekkor is. Közben hajnalig 22 fokra hűl le a levegő, holnap is kialakulhatnak zivatarok, de elkezdődik az enyhülés is, 34 fok lesz a csúcs, de jövő héten 30 fok alatt maradunk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültségmaximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia. Alfa, lima, Mike, Alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Na, király Tamás, 5 óra után 14 perccel. Július 18-a van, a Frigyesek a névnaposok. Ó, milyen jó név, sok boldogságot neki. Ő meg Regál Lili, a Rádió egy DJ-je, aki egy igazi mai slágert hoz, ez a Hia Mi, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hia Mi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Stereo Max és DJ Metzger Viki és a Let Me Go. Ők is természetesen ott lesznek a kampuszon, a Rádió Stage-en. Jövő héten velük is bulizhatunk. Ő pedig Justin Bieber a folytatásban. Az igazi mai sláger, amit választottam, a Sorry. Ez jön a

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy. Szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. Ma 29 fok, de esővel, ez fontos. Sokfelé kell csapadékra számítani, és holnap is, bár holnap már 30 fok lesz, a jövő hét meg egy kicsi lehűlést hoz, ilyen 22, 23, 24 fokok, amire készülhetünk. Siri, a Mary Jo, Still Into You! Pedig a fogyarás az igazi mai slágerek között pár percen belül a hírek után, itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Ékszerként használták az emberi csontokat. A csont ékszereket először az 1930-as években fedezték fel az oroszországi Onegató melletti Juzsnyi Oleni Osztrov szigetén. Az akkori ásatások során a szakemberek összesen 177 temetkezési helyet találtak, amelyekben csontokból készített medálok és miniatűr szobrok rejtőztek. Utóbbiak jávorszarvast, hódot és barna medvét ábrázoltak. A Helsinki Egyetem kutatói most ezeknek a jelentését vizsgálta a kőkorszaki kultúrára vonatkozva. A publikált tanulmány részeként a csontokból készült tárgyak mintáit a tudósok elküldték a Yorki Egyetem Kutatóintézetébe, ahol tömegspektrometriás elemzést végeztek rajta. Ennek segítségével a rendkívül kis csontmintákban található fehérjékből kivont peptidekből vagy aminósavakból tudták azonosítani az egyes fajokat. Az eredmények azt mutatták, hogy a beküldött összesen 37 mintából 12 ember volt, míg a többi leginkább jávorszarvas és szarvasmarha csontjaiból származott. Az emberi csontokból készült tárgyak három sírból származnak. Ázsia és Dél-Amerika egyes részein ez nem számított ritka gyakorlatnak. Az ellenség csontjainak feldolgozása a teljes győzelem érzéséhez kapcsolódott, míg a közeli hozzátartozók testrészeit inkább érzelmi okokból alakították át, például medállá. Az emberi csontok alapanyagként való felhasználását a tudomány gyakran a kannibalizmushoz köti, mivel a csontokon alkalmanként jól láthatóak a húselltávolítás nyomai. A megdönthetetlen bizonyítékok szűkössége azonban megnehezíti ennek igazolását. A most felfedezett régészeti leletek alapján az általuk vizsgált csontékszerek felülete annyira elhasználódott, hogy nem tudtak kivenni semmiféle lehetséges vágásnyomot, mondta a kutatás egyik egyetemi docense. Ez azt jelenti, hogy nincs okunk kannibalizmusra gyanakodni az oroszországi felfedezések kapcsán. Hozzátette, hogy annak a ténye, hogy az emberi csontok felhasználását semmiféle módon nem hangsúlyozták, ezért ilyen nehéz azokat megkülönböztetni az állati csontokból készült tárgyakból. A szakemberek szerint mindez az állatok és emberek összefonódására utalhat a kőkorszaki világképben.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és az egyik legsikeresebb dalszerző, aki most már énekes, de nem volt ez egy egyszerű út. Nagyon sokáig nem akarták a kiadók hagyni, hogy ő is énekelje. Mondták, hogy olyan jól megy a dalszerzés, maradjunk ennél, ő viszont akart énekelni, aztán szerencsére elkezdett. És most már úgy írja a dalokat, hogy ő is énekli sokszor, ezt viszont egy teljesen újra gondolt, nagyon nagy kedvenc, Faithless, Bibi Rexa, New Religion, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pilótaképzés miatt nőtt a repülőgépes forgalom Békés Csabán, megszaporodtak az elhullott galambok, fogyasztóvédők ellenőrzik a dinnyárusokat. Zsíros András vagyok. Jó reggelt kívánok, ezek a Rádió 1 hírei, már is mondom a részleteket. Pilótákat képeznek a Békéscsabai repülőtéren a nyári időszakban, ami miatt megnövekedett légiforgalomra kell számítani a térségben. A gyakorlatokat 5 repülőgéppel végzik, de kizárólag munkanapokon repülnek a hallgatók. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a zajterhelés csökkentésére speciális útvonalakat és eljárásokat vezettek be a környező lakott területek védelmében. Megszaporodtak a galamb, tette meg Békés Csaba közterületein, ami komoly higiéniai és közegészségügyi kockázatot jelent, hívja fel a figyelmet a BEOL. A város tájékoztatása szerint a tetemekhez szigorúan tilos hozzáérni, és nem szabad a köztéri kukákba sem dobni őket. A lakosságnak a helyi gyepmesteri telepet kell értesítenie, ami gondoskodik a biztonságos elszállításról. A szakemberek szerint a madarak pusztulását a rendkívüli hőség és a folyadék hiány okozhatja, de a túlszaporodás és a fertőzések is közrejátszhatnak. Nem zárható ki az sem, hogy valakik mérgezett búzát szórtak ki a társasházak környékén, ami a házi állatokra is veszélyes. Később egy fertőző baktérium is megtámadhatja az állományt, ami közvetlen érintkezéssel az emberekre is veszélyt jelenthet. Nem csak a boltokban, de egyre több helyen az utak mentén is árulják már a meggyesi dinnyét. Az árusok nem csak itt helyben Békésben, de szerte az országban megtalálhatók, ezért a fogyasztóvédők országos dinnye ellenőrzést indítanak. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki, ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta Rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, így lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
1: És most néhány szó az időjárásról. Hajnalban már több helyen elerett az eső Békés Csaba környékén, ennek ma még lesz folytatása, főként a délutáni órákban zivatarok is kialakulhatnak. Ennek ellenére a hőség egyelőre nem enyhül, a hőmérséklet elérheti a 36 fokot is. Éjjel felhős lesz az ég, szorványos csapadék még előfordulhat ekkor is. Közben hajnalig 22 fokra hűl le a levegő, holnap is kialakulhatnak zivatarok, de elkezdődik az enyhülés is. 34 fok lesz a csúcs, de jövő héten 30 fok alatt maradunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után, 6 perccel elég korán van, de legalább hétvége mellé pedig, na náhogy szólnak az igazi mai slágerek, most Mark Ronson és Miley Cyrus, amit választottam, vagyis hát akiket, talán így jobb. Igen, Nothing Beats Like Your Heart, ezt indítom már is a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy közti pedig Taylor Swift a folydalásban, aki egy igazi macskás karakter, van is egy csomó macskája, három közülük egész híres, Instán, Facebookon is, több a követők, mint néhány magyar influencernek, de tényleg nagyot mennek. Ez pedig az igazi mai sláger, személyesen Taylor Swift-től az aktuális kedvencük az Opel Light, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rendszeres vízpótlással mentik a Csaba Park erdőit. Hamarosan kezdődik a Csaba Nyönye szőlőszürete. Felelősen fesztiválozzunk. Zsíros András vagyok a hírekkel. Jó reggelt kívánok, már is mondom a részleteket. Feltöltik a Csaba Park csatornáit és tavát a környező erdőterületek megóvásáért, számolt be róla a városvezetés. A Békés Csabai Város üzemeltető cég munkatársai heti rendszerességgel juttatnak friss vizet a rendszerbe az élővíz csatornából, ami javítja a talaj nedvesség tartalmát. A rendszeres vízpótlás nélkülözhetetlen a parkban nemrég elültetett több ezer fiatal facsemete megmaradásához és a jövőbeli parkerdő fejlődéséhez. A megszokottnál korábban kezdődik a csabagyöngye szőlő szürete Békés Csabán, az Európa szerte ismert helyi nemesítésű fajta betakarítását pedig egy nagyszabású közösségi rendezvényen ünneplik meg a városban. A korábbi centenáriumi évben elültetett szőlőtőkék már a termőre fordultak, a város ültetvénye bőséges termést hozott idén, a szakembereknek írja a behír.hu. Az augusztus 8-ai ünnepségen a családokat népi játszótér, kézműves foglalkozások, gyermekprogramok, valamint borlovak ceremónia és a hagyományos szőlőfeldolgozás bemutatója várja a belvárosban. A látogatók megkóstolhatják a helyi gyümölcsből készült italokat, sőt egy igazi különlegesség, a csabagyöngye szőlőből készített fagylalt premierjét is megtartják. A szervezők a programmal hagyományt szeretnének teremteni, ami a jövőben is a nyári időszak meghatározó eseménye maradhat, miközben az óvodásokat és a lakosságot is bevonják a szőlőtőkék gondozásába. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is különösen fontos, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék kijelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légző szerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőinkkel.
1: És most néhány szó az időjárásról. Hajnalban már több helyen elerett az eső Békés Csaba környékén, ennek ma még lesz folytatása, főként a délutáni órákban zivatarok is kialakulhatnak. Ennek ellenére a hőség egyelőre nem enyhül, a hőmérséklet elérheti a 36 fokot is. Éjjel felhős lesz az ég, szorványos csapadék még előfordulhat ekkor is. Közben hajnalig 22 fokra hűl le a levegő, holnap is kialakulhatnak zivatarok, de elkezdődik az enyhülés is. 34 fok lesz a csúcs, de jövő héten 30 fok alatt maradunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten ugye ott leszünk a kampuszon, egész héten jegyeket lehetett erre nyerni, de jövő héten sem állunk meg, adásban sem. Jön az újabb játék, a Strandfesztiválra lehet tőlünk belépőket nyerni, szóval megéri figyelni, már csak ezért is minket, meg persze azért, mert nálunk szólnak az igazi mai slágerek. Most Accent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és elmarad a Balaton átúszás, a rossz időjárási miatt, viszonyok miatt úgy döntöttek, hogy most ezt nem rendezik meg. Ha minden igaz, akkor július 25-én lesz ez az új időpont, tehát jövő hét szombat, de hivatalosan az új időpontról július 23-án csütörtökön döntenek majd a szervezők. Tiesto jön, az igazi mai sláger a The Business, amit már is indítok itt a Rádió 1-en.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenéitek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől

0: a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a következő órát, pedig Ed Sheeran indítja, aki zenélt az angol válogatottnak is a VB alatt. Egyszer meglepte őket, és hát az angolok már játszanak majd Franciaország ellen, ugye, a bronz meccsen. Ed Sheeran pedig a következő óra elején jön. Ez a Camera itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Iskolakezdési támogatást kapnak a diákok Szeghalmon. Hajómodell világbajnokságot rendeznek Gyopárosfürdőn, drónokkal is figyel a MÁV. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió 1 hírei, már is mondom a részleteket. Egyszeri 10.000 forintos iskolakezdési támogatást biztosít minden helyi diáknak a Szeghalmi Városvezetés, írja a Megyei Hírlap. A juttatásra a helyi lakóhellyel rendelkező általános és középiskolások jogosultak, amennyiben a családjukban az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a rendeletben rögzített értékhatárt. A támogatást a Városházán lehet igényelni augusztustól szeptember végéig készpénzes vagy banki kifizetéssel. Hajómodell világbajnokságnak ad otthont Békésvár megye, miután a Nemzetközi Szövetség elfogadta az Orosházi Sportszervezet pályázatát. A július 25-én kezdődő világversenyre mintegy 10 országból közel 180 versenyző érkezik Gyopárosfürdőre. Csizmadia Péter, az Orosháza városi modellező és sportklub vezetője az Oros Caféjának elmondta, hogy a helyi tó kiváló adottságokkal rendelkezik a nemzetközi megmérettetéshez, és a térség számára óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy ők lesznek a házigazdák. A tónál kialakított három pályán elektromos, gőzmeghajtású és vitorlás makett hajók versenyeznek majd egymással. A szakmai zsűri a futamok mellett a precíz építést és a megjelenést is szigorúan pontozza. A különleges és részletgazdag hajókat a szurkolók egy nyilvános kiállításon is megtekinthetik majd az egyhetes program ideje alatt. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket, ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
2: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: És most néhány szó az időjárásról. Hajnalban már több helyen elerett az eső Békés Csaba környékén, ennek ma még lesz folytatása, főként a délutáni órákban zivatarok is kialakulhatnak. Ennek ellenére a hőség egyelőre nem enyhül, a hőmérséklet elérheti a 36 fokot is. Éjjel felhős lesz az ég, szorványos csapadék még előfordulhat ekkor is. Közben hajnalig 22 fokra hűl le a levegő, holnap is kialakulhatnak zivatarok, de elkezdődik az enyhülés is, 34 fok lesz a csúcs, de jövő héten 30 fok alatt maradunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 7 óra után. Szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, telefon Viber, SMS 0620-311-111. Fontos ez, mert jövő héten is lesz játék. A Strandfesztiválra lehet tőlünk belépőket nyerni, de a hétvégén is bátran lehet nekünk üzenni. Én pedig hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. Most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és picit azért VB-lázban szerintem az egész világ az utolsó két meccs ezen a hétvégén. Ma ugye egy szerintem nagyon komoly, nagyon izgalmas francia-angol, amire számíthatunk. Az angolokról pedig az is kiderült, hogy van két étel, ami tiltóristás számukra. A szakácsuk ezt teljesen kerüli, nem is étel, hanem alapanyag. A búza és a cukor. Úgy kell összeállítani az étrendet, hogy ezek ne legyenek benne. Na, szóval ma este Franciaország, Anglia 23 órától, a holnapi döntő az picit barátságosabb, 21 órától kezdődik majd Spanyolország és Argentina között. Ez pedig az igazi mai sláger közben. Sam Feldet választottam az egyik legújabbal, és Rosalinnel. Ez a Heart Like Mine, amit indítok.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pilótaképzés miatt nőtt a repülőgépes forgalom Békés Csabán, megszaporodtak az elhullott galambok, fogyasztóvédők ellenőrzik a dinnyárusokat. Zsíros András vagyok. Jó reggelt kívánok, ezek a Rádió 1 hírei, már is mondom a részleteket. Pilótákat képeznek a Békéscsabai repülőtéren a nyári időszakban, ami miatt megnövekedett légi forgalomra kell számítani a térségben. A gyakorlatokat 5 repülőgéppel végzik, de kizárólag munkanapokon repülnek a hallgatók. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a zajterhelés csökkentésére speciális útvonalakat és eljárásokat vezettek be a környező lakott területek védelmében. Megszaporodtak a galamb, tette meg Békés Csaba közterületein, ami komoly higiéniai és közegészségügyi kockázatot jelent, hívja fel a figyelmet a BEOL. A város tájékoztatása szerint a tetemekhez szigorúan tilos hozzáérni, és nem szabad a köztéri kukákba sem dobni őket. A lakosságnak a helyi gyepmesteri telepet kell értesítenie, ami gondoskodik a biztonságos elszállításról. A szakemberek szerint a madarak pusztulását a rendkívüli hőség és a folyadék hiány okozhatja, de a túlszaporodás és a fertőzések is közrejátszhatnak. Nem zárható ki az sem, hogy valakik mérgezett búzát szórtak ki a társasházak környékén, ami a házi állatokra is veszélyes. Később egy fertőző baktérium is megtámadhatja az állományt, ami közvetlen érintkezéssel az emberekre is veszélyt jelenthet. Nem csak a boltokban, de egyre több helyen az utak mentén is árulják már a medgyesi dinnyét. Az árusok nem csak itt helyben Békésben, de szerte az országban megtalálhatók, ezért a fogyasztóvédők országos dinnye ellenőrzést indítanak. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki, ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges sepedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, így lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, azt a direkt napfénytől védeni szükséges.
1: És most néhány szó az időjárásról. Hajnalban már több helyen elerett az eső Békés Csaba környékén, ennek ma még lesz folytatása, főként a délutáni órákban zivatarok is kialakulhatnak. Ennek ellenére a hőség egyelőre nem enyhül, a hőmérséklet elérheti a 36 fokot is. Éjjel felhős lesz az ég, szorványos csapadék még előfordulhat ekkor is.
3: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig jön a Campus, természetesen a Rádió 1-el és Rádió Stage-el, az összes Rádió 1 DJ ott lesz, hatalmasat bulizunk, ez egyébként már Debrecenben tulajdonképpen hagyomány. Jövő héten tehát július 22 és 26-a között Rádió Stage a Campuson, ő pedig Kygo, az igazi mai slágerrel és a One Republic-kal, a Chasing Paradise, amit indítok.

Ez a Rádió egy csak igazi mai slágerben, de jó ez a dal. És ilyen jó dalok pörögnek egész nap, nem sokára, 10 órától jön a Rádió egy Top 50, az elmúlt 1 hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencivel, előtte viszont igen, 8-tól 10-ig Balázsék Weekend, a hét legjobb pillanataival, most pedig közben Calvin Harris és John Newman és a Blame, amit indítok, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-el!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rendszeres vízpótlással mentik a Csaba Park erdőit. Hamarosan kezdődik a Csaba Nyönye szőlőszürete. Felelősen fesztiválozzunk. Zsíros András vagyok a hírekkel. Jó reggelt kívánok, már is mondom a részleteket. Feltöltik a Csaba Park csatornáit és tavát a környező erdőterületek megóvásáért, számolt be róla a városvezetés. A Békés Csabai Város üzemeltető cég munkatársai heti rendszerességgel juttatnak friss vizet a rendszerbe az élővíz csatornából, ami javítja a talaj nedvesség tartalmát. A rendszeres vízpótlás nélkülözhetetlen a parkban nemrég elültetett több ezer fiatal facsemete megmaradásához és a jövőbeli parkerdő fejlődéséhez. A megszokottnál korábban kezdődik a csabagyöngye szőlő szürete Békéscsabán, az Európa szerte ismert helyi nemesítésű fajta betakarítását pedig egy nagyszabású közösségi rendezvényen ünneplik meg a városban. A korábbi centenáriumi évben elültetett szőlőtőkék már a termőre fordultak, a város ültetvénye bőséges termést hozott idén a szakembereknek, írja a behír.hu. Az augusztus 8-ai ünnepségen a családokat népi játszótér, kézműves foglalkozások, gyermekprogramok, valamint borlovak ceremónia és a hagyományos szőlőfeldolgozás bemutatója várja a belvárosban. A látogatók megkóstolhatják a helyi gyümölcsből készült italokat, sőt egy igazi különlegesség a csabagyöngye szőlőből készített fagylalt premierjét is megtartják. A szervezők a programmal hagyományt szeretnének teremteni, ami a jövőben is a nyári időszak meghatározó eseménye maradhat, miközben az óvodásokat és a lakosságot is bevonják a szőlőtőkék gondozásába. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is különösen fontos, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék jelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légző szerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőinkkel.
1: És most néhány szó az időjárásról. Hajnalban már több helyen elerett az eső Békéscsaba környékén, ennek ma még lesz folytatása, főként a délutáni órákban zivatarok is kialakulhatnak. Ennek ellenére a hőség egyelőre nem enyhül, a hőmérséklet elérheti a 36 fokot is. Éjjel felhős lesz az ég, szorványos csapadék még előfordulhat ekkor is. Közben hajnalig 22 fokra hűl le a levegő, holnap is kialakulhatnak zivatarok, de elkezdődik az enyhülés is. 34 fok lesz a csúcs, de jövő héten 30 fok alatt maradunk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a

0: Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Nav ellenőrzés. Ez ugye elő szokott fordulni, hogy megjelennek boltokban, megjelennek éttermekben, próbavásárlás van. És arról már sokat beszéltünk, hogy ez hogy működik, hogy reggel összehívják az állományt, megérkezik a csapatvezető vagy igazgató, és azt mondja, hogy akkor esztike, Mati, mentek a izébe, nem igen. Tudom, ebédeltek egyet, isztok egy kólát, kávét, Zolikám, te fogorvoshoz mész, mert egyébként is rád fér, csináld.
2: Tönnöd kell, úgyis igen. Jó.
1: Hogy mi lehet az oka annak, kell-e sejtsek valamit a háttérben, mikor az ötödik napon jönnek ebédelni hozzánk? Tehát hogy ők nem szólnak egymásnak, hogy figyelj, tegnap voltunk, rendben volt. Nem baj, azért még egyet ráeresztünk. Azt még azt mondod, hogy oké, hiszen mit csinál a bót tulajdonos, hátra dől, hogy mindent rendben találtak, adtunk számlát, ott volt addig a papír, ameddig kellett, és a többi, minden rendben, nagy piros pont beírva, pipa. És akkor azt mondja a vezető, hogy na most hátradőltek, ma már nem fognak számlát adni, vagy lesz valami, vagy nyugtát, vagy nem hagyják ott az asztalon, mert addig ott kell hagyni, amíg a vendég ott ül, még egyet eresszünk rá. Te, ezek ma is rendben voltak.
3: A kifárasztásra mennek.
2: Két nap után már biztos elfárad, harmadikra már nem ad, megint együnk egyet.
1: Megyünk egyet.
2: Harmadikra is adott, rohadt életben. Nem baj, gyere Juditka, megyünk, eszünk egy negyediket. Jó van, Ibolya, jövök, jó? Akkor együnk egy ötödiket. Oda járnak hozzá zabálni.
1: Elmondom
2: neked.
1: Nem baj, örülünk nekik nagyon, ők is vendégek, és ugye te a pénzt megkapod, persze. Mert ezt a fizeti a dolog. És akkor
2: jó, a kaja, az hozzád járnak
1: ennek. Ez lehet.
2: És nem lehet biztos. Tehát egyrészt ennek híremet, hogy nagyon jó tettünk.
1: De várjál, nem kell szólni, hogy hova mész. Tehát azt mondják, hogy mondjuk kerületet mondanak, hogy most a hatodik kerületet, vagy ötödiket, tizenegyediket, tök mindegy mit, azt ellenőrizzük, menjetek el minél több büfébe, étterembe, kávézóba, és ellenőrizzétek őket.
3: És már ismeritek az egész
2: tábort. Várjál, de mit mutatnak a leleplezésnél? Tehát mi az, amit ők megmutatnak?
3: Felmutatja
1: az igazolványát, erre is mondok mindjárt egy történetet.
2: Mennyi idő alatt csinálok én egy navos igazolványt? Tehát itt utána jártok annak egyébként?
1: Mit jársz utána?
3: Hát ez egy...
1: Előveszi.
2: Fölteszel legalább két keresztkérdés, vagy a pincér? Hát ez hányan járhatnak oda?
3: De attól még kifizeti.
2: Oké, okay, igen, mondjuk a hamis navos igazolványal neki nem éri meg, mert ki kell fizetnie.
3: Egy időben nálunk, egy éven keresztül, a tavalyi év az gyakorlatilag arról szólt, hogy heti rendszerességgel jártak oda.
2: És hozzá. Piáztak.
3: Piáztak, ettek, ittek, egy ezt, valamit. Azt. Sőt, még volt olyan csel is, tudod, hogy más az áfa, hogyha ha elviszed, és más, hogyha igen. Ott fogyasztod, és akkor egyszer csak az utolsó pillanatban azt mondta, hogy én ezt mégiscsak elvinném.
2: Ja, ez
3: és
2: mekkora akkor egy rohadékság, az... és akkor az elviteresen igen, más áfa igen, van, mert igen, azt nem ott tette igen, meg, nem ülte le, igen. Elvitte, csak dobozba kérte.
3: Igen, voltak ilyen igazi gyegyáskodások.
2: De oké, ez egyrészt dicséret is. Tehát, hogy,
1: jó, már most mondom.
2: A harmadik nem mondnak, hogy a kollégák, most azt szóljatok, értjük, adok számlát, ne ide járjatok zabán. Mondom,
1: értem én. Jöjjenek nyugodtan, csak nem értem a metódust.
3: Ott nagyot kaszáltok.
1: Már most múltkor azt is mondtam nekik, hogy az se baj, ha nem 12-re vagy 12:30-re jönnek, mert ilyenkor sokan vannak, kicsit megakasztják a
2: igen, nem foglalnak már
1: pluszasztal. Jöjjenek már 2-re, mert akkor már csendesedik.
2: Az a baj, hogyha ők esznek olyan, mintha mindannyian ennénk. Tehát, hogy egyszer leellőnézzek egy éttermet.
3: Egészségetekre sem.
2: Egészségetekre örülök, hogy ebbe beszálltunk, meg a Zsüli is beszállt, meg mindenki beszállt, de hogy akkor egyrészt ellenőrizzetek mást, kettő legalább akkor előrizzetek más éttermet, mert ti minden nap abból esztek, amit mi adunk nektek.
3: Egy kicsit tehát, mi is.
2: Ingyen él és ne továbbja.
3: Mi is magunkénak érezzük azt a vadas.
2: Biztos nagyon finom volt a túrógombóz, de menjetek már máshova ellenőrizni, mert mi ebben nyakig benne vagyunk, és a mi kontónkra zabáltok egyébként. Igen, tehát ezt mi finanszírozzuk.
1: Igen, visszatérítés akkor. Érted?
3: Hát igen.
2: De meglehetősen szemtelen. De igen, visszatérítés.
3: A te pénzedet a Ferinél költ.
2: Igen. Hova menjünk elni? Jó, menjünk a Feri, de már leellenőrizzük, ne, és ott ad számlát, nem baj, jó akarja.
3: De végigettük már az étlapot is.
2: De jó, a ortopádi megyünk oda. Nagyon pofátlan.
1: Érted, de majd mondom, hogy egymást követő napokon. De a legjobb, azt elfelejtettem elmondani nektek 3 hónappal ezelőtt, amikor ugyanez zajlott, beült a csávó, jött a párja, már nem is emlékszem, hogy egy habsival ült le, mindegy, megebédeltek, és akkor hogy elkezdte, kérte a számlát, és ugye elkezdte elővenni bankkártyát, meg mindent, és kilógott a izé.
3: Az igazolványom.
1: A napocsi.
2: Az öreg profi. Az öreg Al Capone. Mennyire profi.
3: Ennél már csak az lett volna jobb, hogyha egy ruhában sétálnak.
2: Mennyire profi.
1: Annyira rögtünk, hogy mondom, tesó, de tényleg, te majd külön zsebbe vagy, és majd előveszed, amikor kell.
3: Janus mondta, hogy azzal kezdte erőt egészséget.
2: Igen, a leghálásabb dolog egyébként ingyen eszik. Neki a cég kifizeti, hülye lenne szarhelyre menni kajál egy jót, híre ment, hogy jó a kaja, és egyszer hozzájárnak enni, és közben ő ezt magának elszámolja.
3: Nincs
2: tehát, hogy a legjobb.
3: Nincs az a pénz, amiért elmennék Navosnak. Hogy gyűlölhetik ezeket az embereket?
1: Végzi a munkáját.
3: Végzi a munkáját, értem.
2: Hát egyszer egy csajszit visszahoztunk, majd a Best of Us le is adhatnánk tényleg.
1: Emlékszel,
2: a csaj vérző szájjal mondta el, hogy a Mikulásokat is meg kell büntetni, évekig csinálta, terhes játszott nőgyógyászati szülésre ment. Esküvőn a fotós lebuktatták, tükrözésre ment, nőgyógyászati vizsgálatot csinált végig. Tehát, hogy minden volt. Minden volt. Na jó, de ezt azért bent hogy igazolod le? Tehát nem, tényleg nem megy egy kör e-mail, hogy gyerekek, az ellenőrzött éttermek listája, van még 100, ahova nem. Értjük, hogy jó nektek ingyen enni, és nem akartok szarhelyen kajálni, meg fosást összeszedni valahol. De azért, ha 6-szorra hagyjátok már békén, és menjetek már olyanra, amit még egyszer sem ellenőriztetek le. Hát ez sima ingyen élés. Simán hozzájárnak kajálni. Ingyen kajálnak meg, neki.
1: De hogy nincs a rendszerben legalább ennyi, hogy akkor ellenőrizünk mindenkit. Itt írja egy taxis, hogy nála a héten kétszer volt a NAV. Beültek, elvitették magukat valahova, adod-e a papírt, vagy nem adod a papírt.
3: Hát a taxisból a is
1: van. Jó, de a taxisból is van egy csomó.
2: Aha. Igen, igen, igen.
1: Ha már akkor csináld úgy az ellenőrzést, hogy tényleg annak tűnjön.
2: Igen, nálunk az a habzószájú csaj, az még azt is elmondta, emlékeztek ide egy hallgató, hogy temetésre akartak elmenni, hogy lebuktassák vagy a sírásot, vagy a zenész, hogy valaki, csak mondtak, azt már nem engedték, hogy temetésre azért mégse kell. Igen, mert hogy a temetésen
1: hát,
2: a zenekar...
1: Műesküvőt csináltak, arra emléksz?
2: Igen, műesküvőt csináltak. És a fotós hívták el, hogy lebuktassák, hogy mit tudom, csinált 10 darab képet, és nem adott számlát, ezért csináltak egy műesküvőt. Valószínűleg pokorra kerülnek életük végig. Ezer éven keresztül, igen. Te is inkább Feri nélkül ajánlál, mint egy főzelékfalóban.
1: Hát, jó az
3: nem
1: is.
3: Rossz az, hallok.
2: Igen, Józsi vagyok a NAV-tól, azért is megyek a Feri.
1: Gyertek.
2: Látod, még annak sem tudsz örülni, hogy ízlik a kaján, igen. Ennyi, jó a kaja.
1: Nem örülünk, nincs vele baj, csak tényleg azon gondolkodtam, hogy fölépítünk egy ilyen rendszert, tartjuk, pénzbe kerül, egy csomószor ez igen hasznos, hogy ezeket megakadályozzák. Igen. De hogy akkor már miért nem működtetjük normálisan, érted?
2: Legyen egy kör e-mail. Az ellenőrzeti éttermek listája, igen. Két napja beállt, boxedzése a NAV-os, a végén ne, felfedte magát, írja Viktor.
3: Ne őríts!
1: Lenyomta az egyórás edzést.
2: Lenyomta az egyórás bunyót, beállt a boxedzésre csak azért, hogy utána felfedje magát. És egy boxedzésen nem tudom, mennyire adnak számlát ma. Szóval, hogy nyilván mennyi 5000 odaadod, az kész. Tehát ki ad erről számlát.
3: És egyébként a NAV-osok azok úgy dolgoznak, hogy kezd mondjuk a Ferinél, és most rossz a rotáció, mert minden nap kezdtek a Ferinél, de utána átmennek a következő helyre, tehát estére ők rohadtul belaknak.
2: Én szerintem nem kajálnak ők többet, hanem ha kört futnak, akkor azt tudom elképzelni, hogy 10:30-kor tömet egyet. 1:30-kor mekkora rázza azt a Feri kajára.
3: És elmegy
2: még egy magánurológiát, megcsinált egy tükrözést, és levetett egy vért magának, illetve csiszol egy fogkövet. Ha már ott van, akkor már leszedeti a fogkövet, érted? Marika éppen terhes, akkor elmegy két nőgyógyászhoz. Tehát, hogy szerintem ezt ők úgy egyébként egy keretből gazdálkodva kis túlzással maguknak leosztják, hogy ma hova mennek, mit csinálnak. Van egy felettesük, aki lehet, hogy néha elrendeli, hogy hova kéne menni, de ez simán és, maguknak osztják
3: be. És ugyanolyan, mint a pornószínészeknél, hogy mit válasz be, hogy van egy lista, amit csak a fekete
2: igen. Hát az megvan, hogy egyszer elment az egyik egy urológiai vizsgálatról, anya-lányát játszottak, bementek, nőgyógyászati volt, vagy végbél vizsgálat, és megbeszélték előre, hogy anya-lánya vagy apa-fia szerepet játszanak el, és az anya a NAV-os bennmaradt, amíg a nőt hátulról megvizsgálta análisan egy urológus, vagy egy nőgyógyász, ugye, és arról beszéltünk, hogy ez milyen lehet, mikor megbeszéled a kollégád, hogy te hajolsz vagy én. Jó, hajol.
1: Hajolj, te kezdte.
2: Érted? És a csávót, vagy a csajt megvizsgálta, a csávót az urológus, és megcsinált nekik egy prostatamasszást. És kiderült, hogy NAV-osok. Hát azért az nagyon kell azért a köteléket szeretni. Nagyon elhivatottnak kell lenni, hogy te elmenjél egyébként egy végbél tükrözésre, vagy egy urológiai vizsgálatra, hogy megnyomkodják a prostatát, csak azért kiderül, hogy ad-e számlát a doki, nem á.
3: Szerintem ez lehet, hogy büntetés is. nem? Aki előző hónapban nem mutatott fel elég bevételt, akkor azt mondtam, hogy
2: nem buktattál elégét, most irány a zoológia. Csinálj egy navos menüt! Jó ötlet! Csinálj egy tisztelt navosok, mákos guba.
3: Napi ajánlatunk,
2: csak egy 15 navosok, gyorsan edd meg, használj fogpiszkálót, ne maradjon mákos a fog, az takava, mert foglalod az asztalt. Mákos guba, lebencsleves, navos igazolvány.
3: És eleve zónaadagokat adjál, mert lehet, hogy több helyre mennek, úgyhogy ne, hogy ne terjedjenek el. Nagyon jó.
2: Volt navos, aki tetováltatott, arra emlékeztek? Elment, érted? És felrakta, hogy szeretlek, Ica, csak azért...
3: Szeretek, nap.
2: Szeretlek, I love you, nap, csak azért felrakta.
1: A csaj mesélte, várja a mesztelen jogát is.
2: A mesztelen jogára is elmentek. Figyelj, ezek pitbullok, ezek elvetemültek, ezek mindenhova elmennek.
3: De ezzel születni kell. Tehát, hogy van,
2: igen, ehhez ezért kicsit rohadéknak kell lenni.
3: Ehhez kell egy lelkület.
2: Ehhez abszolút. Hát a csaj, aki betelefonált, vére száj volt.
3: Mi és mikor ment félre? Mikor indult ez az út?
2: Igen. Tényleg a navos tetováló, emlékszem. Navi ajánlat, ez lehetne a menü.
1: Navi?
3: Na jó.
2: Tomi írta nekünk, navi ajánlat.
1: Ú, de jó vagy.
2: Navos igazolvány, lebencsleves, kókuszkocka, meg vagy.
1: Nem, hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis gulyás.
2: Egyébként az jó, igen. Nav menü, igen. Navi ajánlat, hamis gulyás. Igen. Egyébként ez alapján szeretnél a napnál dolgozni, nem?
1: Igen,
2: ott kajálsz, minden megcsináltatsz magadnak ingyen, betömeted a fogad, terhességi vizsgálatra mész, vért veszel, tetováltatsz, és még fizetik is. Illetve fizeti, mi fizetjük. Igen. Nektek, igen, hogy akadna a guba a torkotokon, tessé?
4: A vége ne bukta legyen.
2: Ja, és a vége tényleg, a vége, igen, legváros bukta. Pici hurka, kis halászné. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
3: Navraforgó olajban
2: kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy.
3: Navancslé.
2: Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
1: Igen, persze, ők fizetnek. Ja.
3: Nyugtával dicsért a navot.
2: Navi palacsintázója. Igen, közvetlenül rányitni a nagy palacsintázójára, a navi palacsintázóját, az nagyon rossz. Azt a mindenségét neki. Rossz lágyokhoz is mennek navosok? Hát valószínűleg igen. Valószínűleg ne legyenek illúziójunk, ha elmész egy végbéltükrözésre, meg urológiai vizsgálatra, simán elmennek rossz lányokhoz is, igen.
1: Nekik van nyugtájuk?
3: Hát elvileg kéne, hogy adjanak, igen.
1: Hát de hogy, az hogy jelented be?
3: Úgy, hogy van egy ilyen...
1: Hát ezt nem lehet bejelenteni, Magyarországon nincs prostitúció.
3: De nem, de valamilyen...
1: Szolgáltatás
3: címszó alatt lehet elvileg.
2: Igen, elvileg kell. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsis Tibor lesz a pincéred, akkor...
1: Kifújtuk az orrát.
2: Pincérünk, Navracsis Tibor. Igen, navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál, kiperi, az is nagyon jó, mert az is nagyon szeretik.
3: És eztek egy kis rablóhúst.
2: Jó, hamis gulyás, rablóhús.
1: Legváros bukta.
3: Egy jó navokádó saláta.
2: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
1: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
3: Ki jön a kaj, és azt mondja, hogy na végre.
2: Igen. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús, számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Ez így kompletten meg vagyunk egyébként. Na, oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
1: Igen, ha jöttök, bátran.
2: Jó? És akkor egyétek végig legalább előétel, leves, főétel, desszertek, nem ám itt csóroskodunk.
1: Mondjuk menüznek, hozzáteszem, hogy menüznek.
2: Menüznek. Tehát mit csengetjük a kajájukat, és menüznek. Akkor már stroganoffot neki meg.
1: Azaz.
2: Megérted. Kacsát rozén.
3: A legdrágább pezsgőből rendeljetek
2: meg. Persze, akkor már csapjanak oda.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Iskolakezdési támogatást kapnak a diákok Szeghalmon. Hajómodell világbajnokságot rendeznek Gyopárosfürdőn, drónokkal is figyel a MÁV. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió 1 hírei, már is mondom a részleteket. Egyszeri 10.000 forintos iskolakezdési támogatást biztosít minden helyi diáknak a Szeghalmi Városvezetés, írja a Megyei Hírlap. A juttatásra a helyi lakóhellyel rendelkező általános és középiskolások jogosultak, amennyiben a családjukban az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a rendeletben rögzített értékhatárt. A támogatást a Városházán lehet igényelni augusztustól szeptember végéig készpénzes vagy banki kifizetéssel. Hajómodell világbajnokságnak ad otthont Békés vármegye, miután a Nemzetközi Szövetség elfogadta az orosházi sportszervezet pályázatát. A július 25-én kezdődő világversenyre mintegy 10 országból közel 180 versenyző érkezik Gyopárosfürdőre. Csizmadia Péter, az Orosháza városi modellező és sportklub vezetője az Oros Caféjának elmondta, hogy a helyi tó kiváló adottságokkal rendelkezik a nemzetközi megmérettetéshez, és a térség számára óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy ők lesznek a házigazdák. A tónál kialakított három pályán elektromos, gőzmeghajtású és vitorlás makett hajók versenyeznek majd egymással. A szakmai zsűri a futamok mellett a precíz építést és a megjelenést is szigorúan pontozza. A különleges és részletgazdag hajókat a szurkolók egy nyilvános kiállításon is megtekinthetik majd az egyhetes program ideje alatt. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket, ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
2: A felső vezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: És most néhány szó az időjárásról. Hajnalban már több helyen elerett az eső Békés Csaba környékén, ennek ma még lesz folytatása, főként a délutáni órákban zivatarok is kialakulhatnak. Ennek ellenére a hőség egyelőre nem enyhül, a hőmérséklet elérheti a 36 fokot is. Éjjel felhős lesz az ég, szorványos csapadék még előfordulhat ekkor is. Közben hajnalig 22 fokra hűl le a levegő, holnap is kialakulhatnak zivatarok, de elkezdődik az enyhülés is, 34 fok lesz a csúcs, de jövő héten 30 fok alatt maradunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Volkswagen csinált egy érdekes dolgot, és talán így ebben a formában még erről a témáról nem beszéltünk, hogy megkeressük minden idők legspórolósabb munkahelyét, vagy azokat a munkahelyeket, akik egykoron adtak valamilyen szolgáltatást a munkavállalóknak, de ezeket most már leépítették, és igazán spórolós munkahely hírében állnak. Ugyanis azt mondta a Volkswagen, el kell, hogy bocsássanak egy csomó alkalmazottat, mert hogy hát nem mennek olyan jól az autók. Nem mennek olyan jól az autók, és ugye folyamatos leépítés van, és egyre nagyobb takarékoskodás a Volkswagennél. Ugye amellett, hogy ők százezreket bocsátanak el világszinten, tehát maga a Volkswagen koncern van nagyon nagy bajban, egy lengyelországi gyárban további spórolós lépések szánták el magukat, és azt mondták, figyelt, hogy gondolkozik a Volkswagen, hogy ők nem akarnak arra költeni, hogy nagyjából egy 27 hektáros területen ők fűnyírókat béreljenek. Vagy elektromos önjáró robotfűnyírókat, vagy kisember traktorral, aki ott jár egy ilyen kis, tudod, kis cuccal ül rajta, és nyírja a füvet. Ezért azt a döntést hozták, hogy felvesznek 100 darab juhot,
1: hát ez
0: kihajtják őket, de várjátok, ez nem egy indiai sajtkészítő üzem, ez Európa egyik legnagyobb autókoncernje, a Volkswagen.
1: Előremutató, bio.
0: Régen azért szebb időket megélt autóipari, hát fellegvár, gyártás fellegvára. És azt mondták, hogy 31 ezer napelemből álló 18 megawatt teljesítményű napelem parkjában kizavarják a juhokat, elbocsátanak mindenkit, aki emberi erőforrást igényelt és füvet nyírt, nem is vesznek benzines fűnyírókat, és a 27 hektáros területen a nyájnak egy nyájterelővel az lesz a dolga, hogy lelegelje a füvet, mert így spórolnak a humán erőforráson, vagy tehát a fűnyírókon és a fűnyíró embereken.
2: Zseni.
1: Ez nekem tetszik.
2: Egyébként, de tényleg zseni. Egyrészt ugye van egy csomó bárányuk, birkájuk, tehát hogy élelmezésipari szempontból se utolsó. A dolog tök ökó az egész, ugye a birkaszaron kívül, de azt meg biztos jót tesz a fűnek. Teljesen korrekt a dolog.
1: Nincs kibocsátás.
0: Igen. Annyi szerepel a munkaköri leírásukban, hogy
1: a birkáknak?
0: A birkáknak, hogy legelniük kell, őszig maradnak, és most nyilatkoztak, hogy nagyon jól érzik magukat, klikkesedve járkálnak a parkban, mindent lelegelnek, amit tudnak, kiemelkedő gyorsasággal illeszkedtek be a környezetbe, kisebb csoportokba klikkesedve végzik a feladatukat, és legelik a füvet a napelem parkban.
1: És ilyenkor olyan a HR-es a birkával, vagy a birkapásztorral interjúztat előtte. De egyébként mennyivel jobb ez? Tehát hajtasz be a gyárba, és azt látod, hogy a napelem park alatt sétálgatnak ilyen birkák. Hát mennyire megnyugtató már, nem?
0: Hogy birkák sétálnak?
1: Igen.
0: Ugye itt van a park, azért tényleg nagyon nagy kiterjedésű az egész, tehát elképesztő, hogy néz ki. Ugye a biodiverzivitás, talajminőség, minden odafigyelnek, a növényzet és az állatok jólétét tartják szem előtt, és legeltetik őket. Ők egyébként a spórolásra hivatkoznak. Tehát leginkább ők azt mondták, hogy ők ezen nagyon sokat spórolnak, hogy egy ekkora parkot nem kell úgy karban tartani.
2: Amíg nem tudom, a 100 birka mennyibe kerül, hogy adják most a birkát, azért ezt egyszer meg kellett venni.
1: Nem?
2: Lehet bérelni birkát?
1: Hát szerintem. És ott áll egy ilyen juhász, tudod, egy ilyen suvában a napelem park alján, és terelgeti őket.
0: Figyelj, egyébként
1: van egy
0: pásztoruk, aki megy velük, folyamatosan trágyázzák a földet, azt mondják, hogy nagyon szépen karbantartják, ahol lelegelik, ilyen szektorokból áthatják őket a következőbe, és amikor vége, akkor újra kezdik.
2: Hát beszartok, gyerekek. Van birkabérlés.
1: Van?
2: Van birkabérlés. Itt van. Szolár birka, és naperőműbe, tehát ugyanígy, ahogy a Volkswagen használja, egy bicskei mintagazdaság csinálta meg juhtenyésztést abból a célból, hogy márciustól egészen őszig te kibérez tőlük 30 birkát, behajtod a napelemparkodba, és ők legelnek.
0: És mindent
2: legelnek.
0: Basszus,
2: ez van.
1: És hogy ez nem egy német találmány, a debreceni BMW területén is a napelem parkban birka nyárja.
2: Akkor ezt
1: körbe.
2: Csinálják egy csomó helyen?
0: Se ilyen a napelem parkban birkák legelnek. És akkor ősszel visszaadod a birkákat tavasszal, kibéreled őket.
2: Igen, igen. Itt vannak a garantálják, hogy a piaci árnál alacsonyabb összegért lesz egész évben a fűnyírva, tehát mintha bérelnél egy traktoros embert, vagy vennél robotfűnyírod, biztonságos, nem eszik meg, azt írják, hogy nem eszik meg a napelempark elemeit, és környezetbarát, ezt úgy hívják, hogy szolárbirka.
0: Szolárbirka, nem vágják le, nem bántják, lelegeltetik a füvet. Igen.
2: Nincs zajszennyezés, nincs károsanyag kibocsátás.
1: És arról van nagyon szó, jó. hogy épp? Mennyi?
2: Nem tudok árat mondani neked, nyilván kell kérni egy árajánlatot.
0: Egy madridi telephelyén egy multicégnek nyulakkal csináltatják ugyanezt, a fű karbantartását 15 éve nyulak végzik el, tehát kihajtják a nyulakat, a nyulak lelegelik a fület, ez 15 éve volt, a saját szememmel láttam. Haladóban vannak akkor azért egyébként. A paksi atomerőműnek rengeteg tehene van. Ők azt mondják, hogy a sugárzás miatt vannak ott, mert a szivárgás van, a tehén tejben mutatható ki a leghamarabb.
2: Oh.
0: És nem tudom, hogy ez valóban így van-e. Aha. Három tehén ott
2: jár. És akkor minden nap végzed a tehén.
1: Dobjuk el a tejgen, mire számlálod. Hosszú teheneket.
0: Gondolom, ma már így a digitalizálásság korában három tehénen nézi a paksi atomerőmű, hogy van a szivárgás. De írjátok már meg, hogy három tehén ott legelészik az erőmű mellett. Gyuritka, vegye le a tejet, köszönjük szépen, nézzük meg, hogy mennyi sugárzott. Sárnak
1: multi, de még nem, csak egy tőnye volt.
0: Na jó, oké, de ha már spórolásra hivatkozik a Volkswagen, akkor írjatok, drága hallgatók, tényleg, hogy kinek a legspórolósabb a munkahelye. Mi olyan dolog volt, ami járt 5 éve, de visszavették. Amit még 1 éve kaptatok, de meghúzták, lerövidítették, elvették. Kinek van igazán spórolós, hát hogy is mondjam, csak szarágó munkahelye, olyan munkahely, ahol tényleg valamilyen szolgáltatás, vagy valamilyen, hát hogy is mondjam, csak a jólétet egy kicsit előre segítő intézkedés volt, de megvették, elvonták, leszabályozták, és elvették tőle. De keressük meg a legspórolósabb munkahelyet.
2: Jó, tehát arra gondolsz, hogy egyszer csak a főnök megérkezett, és azt mondta, hogy egy új kávégép, gyerekek, az egész iroda annyit kávézik, amennyit akar. Oké, 3 hét múlva azt mondta, hogy napi 1.
0: Levette, elvette,
1: leszerelte,
0: megszüntette, adta, de rájött, hogy nem ő ezen egy kicsit szeretne spórolni. Hát, ha találunk ilyen intézkedéseket, munkahelyeket. El tudom képzelni simán, hogy azért itt a válság miatt, meg az elmúlt pár évben azért voltak ilyen intézkedések. Magyar nagyvállalat felszerelték meglevő Nespresso kávégépekre bankkártya terminált, hogy sajnos túl drága. Eddig ugye ingyen volt, de most már, ha akarunk, vegyünk magunknak. Hoztak inkább egy 1000 éves darálós gépet, jó lesz ez helyette, heti egy gyümölcsnapnak is véget vetettek, cserébe az új vezetőautói flotta frissült persze, és bejelentették, hogy rekord magas évvel zárják az évet. Ez egy magyar nagyvállalat. A nagy melegre tekintettel mondta a főnök, hogy idén teszünk a meleg ellen. Gyár kb. 40 fok. Kolléga, már el sem hittük, végre azt gondoltuk, hogy klímát kapunk, klíma lesz, hát nem lett. Ültetnünk kellett munkaidőn kívül facsemetéket, amivel 10 év múlva nagyfa lesz, érted? Mi hárman vagyunk az irodában, de WC-papírt én hordom, folyékony szappan, most már a mosogatószert is vittem, mielőtt mindenből kifogynánk, 1/2 évet csinálom, egyszer kaptam egy 5000-es, Szilvi küldte nekünk.
1: Magyarországban villanyszerelő cégnél dolgozom, ahol az eldobható kesztyűt egyszer veszik meg csak évente, és ki kell mosuk magunknak.
0: Igen, figyelj, de milyen spórolós munkahelyek vannak, szenzációs SMS. Kaptunk ingyen kávét egészen sokáig, aztán a kávéautomata elől elvitték a cukrot azzal a címszóval, hogy amúgy is káros a szervezetre.
2: Na, vigyáznak rá, hogy egészséges legyen, haver.
0: Jó, de jó. Nálunk a cég eddig rendezvényközpontokba szervezett bulikat. Akkora partik voltak. Spórolás címmel tavaly a céges buli az irodában lett már szervezve, és leírták, hogy fogyasztás, amit hozol.
2: Bacsusbál. Ugye a nagy melegben, amikor volt ez a 40 fok, akkor egy csomó helyen, főleg fizikai munkásoknak adtak ásványvizet. Rengeteg olyan sztori jött most is, meg én is tudok róla, hogy alá kellett írnod reggel, hogy átvetted, és csak akkor nem kellett fizetni érte, ha este aláírással visszavitted, mert 50 forintos visszavált.
0: A palack.
1: A palackot, igen.
0: Multi energia cégnél dolgozom, kaptunk 5 forint kedvezményt, ha a saját kúton tankolsz, de most ezt is elvették. Sima hűségkártyával átlag ember kap 10 forintot. Igen. Új szabály, most hozták, szintén spórolás miatt, aktuálisan már megkezdett WC papír mellett, csak 1 tekercs tartalék na, lehet a budiban. Igen. A komplett 10-es pak nem tartható ott.
1: Szegeden induló autógyárnál a tervek szerint kártyás forgókapuk lesznek kiépítve az illemhelyek bejáratánál, és a szüneten kívül csak kártyával engedi be a dolgozókat, mondván, hogy a WC-n töltött időre nem fizetnek.
0: Kínaiak.
2: Úgy, igen? Ott rendben.
0: Nem, ott nem szórakoznak. Ott nem szórakoznak.
2: Befelepíts, kifelepíts, pisinépíts.
1: És ablak azt sincs, mondom, ablak,
0: sincs nagyon, ablak sincs nagyon a gyáron, ne lásd, hogy milyen idő van, meg ne jöjjön be természetes fény, csak mesterséges fény. Persze, nem szórakoznak. Ott a munkaidőből pisilsz, vagy pénzért pisilsz. Nem mész ki akkor.
1: Hát, nem mész ki.
0: Munkaidő a WC szülebe megvan engedve, ingyen van egyébként, megfizetsz. Nagyon, nagyon kemény. Képernyő előtti munkavégzés kapcsán adott szemüveg támogatást vonták most vissza spórolás címszólat. 2 évente lehetett igényelni. 20 000 forintról beszélünk, gyerekek. idényre 4 zsugorásvány vízdőhelyén van az iroda, hogy drágább kocsival elhozni, mint maga,
2: de,
0: maga víz. Azt a mindenségét neki. Pécsi nagyvállalat, régen a Hőségre jégkrémet kaptunk, majd lett belőle egy szeleddínje. Idén már megszűnt az évvégi Mikulás csomag helyett a túlvezérelt igazgató egy szem szalon cukrot osztogatott krampusznak öltözve. Jó, mondjuk ezt adom.
2: A krampuszos ilyen, ez az jó.
0: Igen, a kafetériát is el akarták venni, csak a szakszervezet már nem engedte. De érzed a leépülést, tehát Hőség jégkrém, majd egy szeleddínje, tavaly már az sem, semmi.
2: Hold meg.
1: Kaptunk védőitalt a nagy melegre való tekintettel, egy kóla automatát, amiben dupla áron voltak az italok.
2: Mit tudja, megvennéd a boltba, mi?
0: Hollandiában dolgozom, holland a cég, tehát nem is magyar, a nagy cég, télen nincs sütés, felkiáltásra, aki dolgozik, az nem fáj.
2: Így van.
0: Februárban 11 fok volt az épületben, sírtak, hogy másfél hónapig táppénzre mentem. Kicsit más gondolná róluk, nem? Ugye azt hiszed, hogy van valamiféle ilyen...
2: Vállalati
0: kultúra, szemlélet, megbecsüljük, ott dolgozol, hogy úgy valahogy azért egy kicsit vigyázunk el. Ezek német-holland cégektől egy kicsit azért furák, ahogy más van az ember fejében.
1: Nálunk BRFK nyaranta elvitték a távirányítót a klímához. Azért megoldottuk 40 fokban, hogy bekapcsoljuk a klímát, mert elég magas voltam, hogy elérjem a gombot a klímám. Aztán összehívták az értekezletet, hogy valaki használja a klímát.
0: Álljunk meg! Mi történt? Valaki használja a klímát. Te elviszik a távirányítót, milyen rafkósak. Nem szerelik le, és aztán mennyi idő volt, míg rájöttek, azért azon van egy gomb.
2: Igen.
0: Tehát, hogy azért ettől még lehet használni a klímát. És azt hívták egy értekezletet, hogy megfejtsék, hogy
1: valaki,
0: ki volt.
1: Hogy valaki használja a klímát.
0: Úristen.
1: Felállt egy brigád.
0: Úristen. Aztán ismerősem a rendőrségnél, nem vitték el a rendőrkocsit kötelező szervizre, összefogtak és lecserélték az olajat, mert már a második kihagyott kötelező szerviz lett volna. Azért az megvan, hogy a rendőrautóba önszorgalomból lecseréled az olajat.
2: Ott két van egy hivatottság.
0: Igen, kihagyott szerviz után. Azt a mindenségét neki. Nagyon, nagyon kemény. Na jó van, gyerekek. Jó, érdekes esemesek vannak azért, nem? Spórolás címszó alatt azért miket csinálnak meg így a munkavállalókkal.
1: De egyébként tehát, hogy minden alkalommal, amikor bejövök ide dolgozni, mindig megállapítom, tehát alapvetően is nagyon hálás vagyok ezért a munkáért, de mindig tudom, hogy mennyire jó dolgunk van. De amikor ilyeneket olvasol, akkor csak úgy fogod a fejed, hogy Jézus Krisztus, hogy
0: kétfajta kávégépből főzhetünk magunknak kávét. Érted? Tehát, hogy
2: van szűrt vízünk, van tisztított vízünk.
0: Ákos főzze a kávét, van, Szilárd csinálja a kávét.
1: Laktózmentes vagy sima tej.
0: De tényleg.
1: Bubis vagy bubitlan víz.
0: Igen. A mi cégünk megoldott azzal a védőital kérdés, hogy a dolgozók kaptak egy darab kulacsot.
2: Ott meg, ennyi.
0: Abszolút. Nálunk a vízadagológéppel spórolnak, hogy állítólag sokat fogyaszt, így nem lehet használni bekapcsolt állapotban. Forró vizet nem tudunk engedni, csak hideget. Kiszámoltuk, a vízgép egy hónap alatt kemény 2000 forintot fogyaszt. Inkább nem írom le, hol dolgozom. Aha, tehát, hogy beraktak nekik vízautomatát, csak nem kötötték áramra, hogy ne hűtsön. Ne csináljon hideg vizet, igen, meg ne csináljon forró vizet, tehát ami kijön a tartályból, az jön.
2: Na most teljesen jogszerűtlen a követelésed, hogy nyáron te forró vizet akarsz, érted? Minek?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Gól! Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Ha vasárnap,
9: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
10: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
11: Élménydús nyárra vágysz. Diák vagy és elmúltál 18 éves? Akkor van egy jó hírünk. A plazmadással két legyet üthetsz egy csapásra. Az elsővel segítesz rászoruló embertársaidon. A másodikkal, azaz alkalmasítással és a plazmacenter Centerben teljesített első 5 plazmadásoddal 100 000 forintot zsebelhetsz be. Ezt követően pedig a nyár végéig diákjainknak szóló extra juttatásokat is hazavihetsz. Hozd magaddal a diákigazolványodat és bulizz felszabadultan. Részletek a plazmacenter.hu-n.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
3: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
2: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottak.
2: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Pilótaképzés miatt nőtt a repülőgépes forgalom Békés Csabán, megszaporodtak az elhullott galambok, fogyasztóvédők ellenőrzik a dinnyárusokat. Zsíros András vagyok. Jó reggelt kívánok, ezek a Rádió 1 hírei, már is mondom a részleteket. Pilótákat képeznek a Békés Csabai repülőtéren a nyári időszakban, ami miatt megnövekedett légiforgalomra kell számítani a térségben. A gyakorlatokat 5 repülőgéppel végzik, de kizárólag munkanapokon repülnek a hallgatók. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a zajterhelés csökkentésére speciális útvonalakat és eljárásokat vezettek be a környező lakott területek védelmében. Megszaporodtak a galamb, tette meg Békés Csaba közterületein, ami komoly higiéniai és közegészségügyi kockázatot jelent, hívja fel a figyelmet a BEOL. A város tájékoztatása szerint a tetemekhez szigorúan tilos hozzáérni, és nem szabad a köztéri kukákba sem dobni őket. A lakosságnak a helyi gyepmesteri telepet kell értesítenie, ami gondoskodik a biztonságos elszállításról. A szakemberek szerint a madarak pusztulását a rendkívüli hőség és a folyadék hiány okozhatja, de a túlszaporodás és a fertőzések is közrejátszhatnak. Nem zárható ki az sem, hogy valakik mérgezett búzát szórtak ki a társasházak környékén, ami a házi állatokra is veszélyes. Később egy fertőző baktérium is megtámadhatja az állományt, ami közvetlen érintkezéssel az emberekre is veszélyt jelenthet. Nem csak a boltokban, de egyre több helyen az utak mentén is árulják már a meggyesi dinnyét. Az árusok nem csak itt helyben Békésben, de szerte az országban megtalálhatók, ezért a fogyasztóvédők országos dinnye ellenőrzést indítanak. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta Rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges sepedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégák a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, íz lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, azt a direkt napfénytől védeni szükséges.
4: És most néhány szó az időjárásról. Hajnalban már több helyen elerett az eső Békés Csaba környékén, ennek ma még lesz folytatása, főként a délutáni órákban zivatarok is kialakulhatnak. Ennek ellenére a hőség egyelőre nem enyhül, a hőmérséklet elérheti a 36 fokot is. Éjjel felhős lesz az ég, szorványos csapadék még előfordulhat ekkor is.
0: Az időjárás jelentés támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
7: Na gyerekek, mi ez a Balaton vize hirdetés? Ez micsoda itt? Ezt már többen külditek nekünk, hogy erre nézzünk rá.
8: Csukos Bélától? A Facebook piacra?
7: Csukos Bél a Facebook piac, azt írja, hogy szeretnéd a Balaton vizében áztatni a lábad, de nincs pénzed elbendi nyaralni? Elmenbi nyaralni? Akkor neked erre van szükséged, víz? Egyenesen a Balatonból. akár Rövödörrel is. A vizet minden héten frissen hozzuk a Balatonból, így mindig friss, nem kamu, 2500 forint per vedér.
8: Vedér!
7: Kérés a házhoz is szállítjuk. Csukos Béla Facebook piac. Adta fel ezt a hirdetést, itt le van fotózva egy vödör. Erre van piaci kereslet? Vagy ez mi ez, hogy balatoni víz, 2500 forint per vedér? Ez mi? Létezik ez a Facebook piac?
8: Én ezt kicsit megkívántam. Az igaz, hogy látom azt a vizet abban a vederbe, és azt látom, hogy ilyen sejmes. Írunk Csukos Bélának, hogy van itt igény
7: hogy
8: három vederre?
7: Igen, mondjuk, ha lenne telefonszám, felhívnám, csak ugye mi is egy újságot látunk, tehát magát a hirdetést nem látjuk, de tök kíváncsi lennék emberni. Én a Csukos Béláról azért beszélnék egy kicsit, hogy hozzon már nekünk két vedervizet a Balatonból.
1: Laci, nem tudsz ráírni a Facebook piacon?
8: Laci, már szerintem ráírt másokból.
7: Igen. Egy mesztelen fotót látunk, egy szőrös hasról, magasról, tehát hogy ő önmagát fotózza, csak a hasát és a lábait, teljesen mesztelenül fekszik egy lehetetlen szobában egy tévé előtt.
1: Áll a Istennek, nem látszik az, ami ilyenkor látszani szokott a has miatt.
7: Egyébként Tápió Kária hirdetés. Nem
1: nincs
7: tudom.
1: Ilyen település, megkerestem.
7: Tehát nincs is ez a település, nincs, nem nincs. Létező település.
8: Ő egy ilyen viccemben, most már néztem a profilját, és ő csak így csinálja ezeket a dolgokat.
7: Jaj, tartalmadják.
8: Ha igazi átverésre vágytok, akkor tudok nektek adni. Kérdezzétek, hogy vasárnap délután, tehát 17-15-kor csörgött a telefonom, egy plusz 31-es előhívó.
7: Plusz 31, aha.
8: Nem szoktam felvenni idegeneknek a telefon, de akkor volt benne egy kis kíváncsiság. Vágytam egy kis adrenalinra.
7: Hogy ki és mit akar?
8: Hogy kinek volt bőr a képén.
7: Este 4-6.
8: Este 4-6, hogy vasárnap felhívni. Majd egy hát ilyen utcai háttérzajokkal tarkított beszélgetés vette kezdetét, amiben egy Papp Tamás nevű ember. Papp Tamás.
1: Így mondta, Papp
8: Tamás nevű ember azért hívott, hogy én nyertem 150 000 forintot, és menjek át, vegyem át a Sárkány utca 14-ben.
1: De jó. Nyíregyházán?
8: Nem tudom, hogy hol lett
1: vagy
8: a Sárkány
1: utca.
8: Vagy ezt
1: nem mondta, csak Sárkány
8: azt nem mondta, de utána pedig azonosításképp visszamondta a telefonszámot, ami hívott. Tehát ön a 0630, és mondom, igen, hát ez a szám, ami hívtál, ugye? Ez így, igen. Papp Tamás vagyok, és hátul meg lehetett hallani, hogy jönnek az autók. Hogy nem tudom, hogy pontosan. Ez,
7: de várj, ezt próbáljuk megkibogozni. Tehát felhív egy csávó este 4-6-kor.
8: Igen,
7: hogy nyertél 150 000 forintot. Létező utca? Tehát azt megnézted, hogy maga az utca...
8: Hát
7: az...
8: biztos van Sárkány utca valahol.
7: Sárkány utca.
8: De nem mondta meg a város se.
7: Jaj, a város se mondta meg. Nyertél 150 000 forintot a Sárkány utcában. Mi az átverés, gyerekek? Tehát, hogy ha te oda mész, de nem mondta, hogy hova. Ő rakta le, mert rájött, hogy nem veszed komolyan, vagy te szakítottad meg a hívást?
8: Szerintem elment a téredő, mert nem nincsen. És akkor,
7: jaj, nincs téren...
8: és akkor én nagyon jókedi beszélgetésbe kezdtem bele, hogy nem talán a legújabb átverésnek leszek az áldozata.
1: 22. kerület Budapest.
8: Nem, van az Orcinál is. Azt nálatok az Orcinál is van. Igen, ugye?
7: Nincs meg a száma?
8: De megvan.
7: Hányad már
1: itt
7: ide?
1: Az idő.
8: Hát nem, felhívjuk.
7: Keressük Papp Tamás. Jó, 10-ig próbáljuk, nem adjuk föl. Tehát Sárkány utcába kell mennem?
8: Hozd már lircos a nyereményemet.
7: Legyen elváltoztatott angol. Szia, feleségem, nyert tegnap 100 000 forintot. Hova kell menni, Sárkány utca, hova? Tudsz segíteni?
8: Hozd már
7: a pénzemet, léci, hallod? Nem. Jó, nem baj, ezt tegyük el, és így 20 percenként megcsörgetjük. Én imádtam volna, ha valahol itt van, és elmész. Tehát földerítjük azt, hogy igen, itt vagyok, csak majd válok a Sárkány utcában, hol van a pénzem.
8: Jó, ki jön el velem? Egyébként nem megyek el, lesz igazba.
1: Elkicsérünk.
7: De elülünk az autóba, és figyelünk távolról.
1: Lesötét itt ablakunk mergába.
7: Mi csak ott vagyunk, ha baj van, de megnézzük, fölgöngyöljük a sztorit, hogy mi
8: van. Csak annyit kérek, hogy a Feri babettájával kísérjetek el.
7: Jó, ilyenkor legközelebb, ha hívnak, nem engeded el.
8: Induljak el azonnal?
7: Azonnal eszedbe jut, hogy műsort kell csinálni. Elmész, előveszed a nuncsakút, és elmondod, hogy mi történt. Lerendezed
8: igen,
7: őket, és...
8: 150 ezeret? Igen, te pedig egy forró éjszakát. Na, gyere, elfogad.
7: Megkéselték Rásko Esztert. 8. kerületi.
8: Nuncsakú szúrták.
7: Eszter Balázs tanácsára nuncsakúval próbált védekezni, írja a Blik. Ám ez rossz ötletnek bizonyult. Kicsavarták a kezébe, és azzal verték, hogy ott.
8: Na, de nuncsakú az most legális, vagy nem legális? Oké, a nuncsakú?
7: Nem.
8: Én a meglepetés erejébe hiszek, mert csak azzal lehet, hogy kizökkenteni az ilyen Sárkány utcai lakosokat, tudod, akik már mindent láttak. És gondolj bele, hogy rám támad, én pedig fogom magam, és azonnal lemegyek hídba, és úgy... És ugye ezt adok, pokjárásba.
7: Itt már Feri arcon fújja magát Gáspréval, mert nem, nem látja már, hogy hol van a lyuk, hogy működik ez a szar, és egy 9001-es defenollal úgy, hogy van arcon szúrja magát. Én meg még a dobocsillagot próbálom beüzemelni egy Skoda Octavia csomagtartójából. Figyelj, hallgass meg a hangot, ő volt. Ilyen hangot hallottál, figyelj.
9: Napot kívánok, kedves ullam, Papp Tamás vagyok a Magyar Pernóziáktétől. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves uram, egy olyan ügyel való kapcsolatosan szeretnék érdeklődni.
7: Egy olyan ügyel való kapcsolatosan. Ő volt
8: ő az?
7: Elküldték hallgatók, hogy már valahol egy Telenor szerencsejáték zért egy nyeremény, nyilván kamu az egész hívás, tehát nem igazi szerencsejáték. Ugyanígy hívnak föl Pap Tamás néven.
8: Ugye többen is vannak az életében?
7: Hát akkor ő van.
8: Hányan nyertétek még meg a 150
9: ezeret? Halló, szép jó napot kívánok, kedves uram. Pap Tamás vagyok a Magyar Pornó ZRT-től. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves uram, egy olyan ügyel való kapcsolatosan szeretnék érdeklődni.
7: Már érzed, hogy gyanús.
1: Na jó, de az azonosító szám, az profi.
7: Jó, az nagyon jó. 72-23-16, az egy nagyon durva azonosító szám, csak igaz lehet.
8: Az a baj, én azt mondom, hogy őt valószínűleg tényleg Pap Tamásnak hívják.
7: Igen, ő valószínűleg egyébként Pap Tamás.
8: Mert nem változtatja meg, mert szereti ezt a nevet. Valószínűleg az, mert a sajátja.
7: Igen, értesítés jött, hogy megállítottak egy tranzakciót az UniCredit banknál 100 000 forint értékben. A legjobb az, hogy nincs is UniCredit banknál fiókod. Most képzeld, ha betalál. Ugye? Tehát, hogy van egy UniCredit fiókod, 10-ből 5 azt mondja, hogy nincs, de 2 az igen, van UniCredit fiókom, és onnantól kezdve bedőlsz.
8: Vagy úgy felbosszant, hogy nyitsz egyet.
7: Vagy annyira felhúzott magad, igen. Eddig nem volt, de most nyitok. Dél-Afrikában felhívtak, hogy tűz van a hotelben, miközben kirándultunk. Adjuk meg az útlevél és a bankkártya adatainkat, hogy leadják a nagykövetségre. Alig volt érérő a hegyekben, majdnem bedőlten. A neten nem írtak a tűzről, ez volt gyanús. Ott is akkor működnek. Aha. Engem a feleségem telefonján hívott fel valaki, tudik, ami hívás volt, mert azt mondta, hogy szeretlek. Szóval Pap Tamás, ez van.
8: Úristen, nagyon jókat írnak. Van valakinek, akinek Vörös Démon 007 volt az freemailes e-mail címe, ugye? Igen, és 14 évesen. Annyira szeretem azt, hogy mi 14-esen teljesen mások voltunk a többi ember, hogy úgy, tehát olyan életet éltünk, ami teljesen illegális. Nem tudom, tehát én nem emlékszem, akkor te 45 éves voltál.
1: Nem, olyan dolgok foglalkoztattak.
8: Igen, akkor éppen azon gondolkodtam, hogy kell-e még fugázni a cseppét. De mindegy, de hogy egyrészt, hogy ez nagyon tetszik, hogy mindenkinek rettenetes e-mail címei voltak, másrészt pedig, hogy milyen tevékenységével vett részt, tehát 14 évesen teljesen természetes volt Nyíregyházán, hogy én elmentem a békebíró sörözőbe, és a környékbeli összes mafiózóval köszönő, pusziszkodó viszonyban voltam, akik akár még haza is vittek minket, úgyhogy azok az emberek szerintem mind letöltendő börtönbüntetésüket töltik éppen valahol.
1: Mit tanultál tőlük?
8: És a gyerekek így, kedvesek voltak, mindig kedvesek. Mert humorizálás, meg ilyenek, de hogy...
7: De ez ma már nem mennyire nem férne bele, vagy nem így működik, nem?
8: Hát tehát, szerintem nagyon meglepődnék, ha a lányom egy...
7: Igen, tehát ma már tök más világ van, az abszolút nem.
8: De hogy nálunk a tinédzsereknek tényleg az ilyen mafiózókkal való ilyen szeretetes közösség, ez teljesen alap volt. Hová tűntek a régi jó
7: dolgok? Régi jó dolgokból vármilyen kár, nem marad semmi. Igen. Valahol Budapesten 2026 júliusában. Így szól a kis bejegyzés. És befotóztak egy ablakba, és én azért sokszor láttam ilyet, de mindig nagyon meg tudok lefönni, gyerekek, júniusában, Színes Erzsébet városban, ott a fotó. Nyitva az ablak, meleg van, elhúzva a függöny, és mi van bent a szobában?
1: Basszus, egy karácsonyfa.
7: Egy tökig feldészített karácsonyfa.
8: Ez egy tökéletes, és nem száradt el? Tök jól
7: néz ki. Hogy nem zseniális. Valahol Budapesten imádom a képet.
8: De hol vette ezt a fát, hogy ez ilyen állapotban júliusban?
7: Hát azért megvan egy kicsit, hogy is mondjam, kotolva az a fa.
8: De felül nem is. De nem.
7: Megbarnult már egy kicsit egy-két levél, ahogy látjuk. Van még rajta levél, de nem műfa, mert hogy lefelé kunyul, és az van, hogy valahol Budapesten júliusában, 2006 júliusában. A kommentek egyébként zseniálisak. Tehát amit írnak közben az Erzsébet városi kommentelők, az zseniálisak. Igen, azt írja valaki, erre a kis időre már minek leszedni. De hogy meg kéne nézni, hogy éle még a tulaj, az egy jó felvetés.
8: Ezt már valószínűleg a helyszínelők nyitották ki ezt az ablakot.
7: Az egy jó felvetés. Mi a realitás annak, hogy te éppen hagysz egy fenyőfáj 2006 júliusában?
1: A karácsonyt.
7: De mennyire kell lehet szeretni a karácsonyt?
8: Én nem mondom neked, mi történt. Ő egy otthonról dolgozó IT-s arc, akinek a barátnője feldíszítette ezt a fát, januárban szakítottak, és a srác még nem fordult meg a székével.
1: Igen.
7: Azt írja egy kommentelő, gondolom, komolyan vette a dalszöveget, hogyha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványában.
1: Nálunk már pedig szeretet lesz anyus.
7: Nálunk már pedig karácsony van, igen. Figyelj, egyébként tényleg zseniális. Megunta az égősort bogozást, így talán idén egy kicsit nyugodtabb és békésebb lesz a karácsony. Imádom az ilyen arcokat. Beszélnék a csávóval vagy a csajjal. Figyelj, mibe vagy? Milyen az életed? Hogy telnek a napjaid? Mit vársz a következő karácsonytól? Meg akarom ismerni az embert.
8: Ismeri érdekel. Valaki? Tudja valaki, ki ő?
7: Érdekel, hogy kinek áll júniusban a karácsony.
8: Többen fáján. Írják, hogy amúgy akinek tehát mostani fenyőfárak, mert ez a teljesen racionális döntés.
7: Igen, nincs ezzel gond, legalább szellőztet, hiszen nyitva van az ablak. Javít a hőérzetén a melegben, igen. Én a világítással vagyok így. Nyáron is szép a terasz, ki van világítva, vagy hogy van LED függöny. Na de a fa azért mindennek van határa. Én szeretem ezt az életigellést. Van benne valami...
1: Nem tudom, hogy az van-e benne.
7: Nem tudom, de valamit üzen. Igen, valamit üzen,
1: hogy szarok azt, a világra.
7: Hogy szarok a világra, megteltem, nekem még áll a karácsonyfám, és nem érdekel, hogy mit gondoltok. Nekem tetszik. Én szeretem.
8: Van ez is benne, van a másik pedig az, hogy ahol áll egy karácsonyfát, milyen lett a köztisztaság?
7: Igen, na ezért, igen,
8: hogy mi van ott. Mikor porszívózott utoljára?
7: Igen, hány macska eledel, hány halott galamb, hány elpusztult állat lehet ebben a bérleményben, hogy nézhet ki a lakás belülről, szóval minden érdekel, ami ezzel kapcsolatos, de mégis van benne valami.
8: Hogy menedzseled el a húsvétot?
7: Egyébként, igen.
8: Tehát, hogy akkor, ha a karácsonyra így felkészült, de a húsvét, akkor mi
1: tényleg, volt? Tényleg a nyuszi? No. Hello.
8: Szóval ott az is ott van valahol, ne aggódjál.
7: Na igen.
8: És mi, hogyha ez egy fogadás? Egy
7: hogy ki kell tartani igen. Egy évig?
8: Igen, egy egyetemista csoport lakik ott, és ez egy fogadás.
7: Az is lehet, de én valahogy ránézek arra az ablakra, meg arra a függönyre, meg ahogy az ott el van húzva.
8: Meg a felső izzósor azért elbizonytalanít.
7: Ja, tényleg, és ott a felső izzósor, de jó vagy.
8: Ezek modern gömbök, tehát szerintem fiatalok választották.
7: Mert hogy ő még az izzósort sem vette le, ott van az ablakban. Tényleg, ez kise szúrták sokan. Igen.
8: Keressük igen. Meg őket. Ha valaki ismeri őket, akkor írjon ránk, hogy fel tudjuk göngyölíteni a szálat.
7: Igen. Teljesen oké szerintem, ha nem lenne macska, nálunk is egész évben ez lenne. Igen.
8: Azt mondják,
7: hol vette a fenyőt?
1: Igen, mi az, ami így... Tényleg, ez most gyökeres, és ő locsolgatja?
7: Egyébként a fa furán zöld, és lefele konyult, tehát simán lehet az, amit mondasz, hogy gyökeres. Elültette, mert hogy azért fél év alatt azért ezek már eléggé azért, hát hogy is mondjam, csak
8: ebben
7: megfáradnak.
8: A melegben.
7: Meg ebben a melegben lehullik, meg nem marad
8: hát
7: rajta.
8: Ennyi akkor nem nézett ki ilyen jól, amikor megvettem.
7: Igen, igen.
8: Ez nagyon
7: akkor
8: durva.
7: Akkor 25 ezer volt, és akkor is ennyire lefelé konyult, igen. Szóval nem tudom, nekem tetszik az üzenete. Ez a kicsit azt csinálok, amit akarok. Én ezt gondolom a világról. Nekem mindig karácsony van.
8: Te fogadjuk, hogy ütetted a fát, csak ráhúztál egy zsákot, és kiütted a garázsba.
7: Jaj, hát nálunk ilyen hányatott sorsú a fa, mert az van mindig, hogy leszedjük a fát, kirakjuk a kuka mellé, és addig szemezünk vele a gyerekekkel, míg ki nem sorsoljuk, hogy kiviszi le. De valamikor egy három hetet áll a kuka mellett a fa, és mindig ránézel, és én szomorú, hogy Istenem, de szép volt ez a karácsony. Hogy lett ebből az, hogy valaki vigye már le azt a nyomorult fát a kuka mellé, meg nem jön fel a kukás autó az utcában?
8: Nem megy fel a kukás
7: nem, autó. Le kell vinned a kukát.
8: Hát ilyen lehet az
7: szerinted ember. Mire tartok három szomáliai?
8: Ezt akart mondani, hogy egymás mellé fekszenek.
7: Szomáliai a garázsomba szerintem voltál.
8: A szomáliak egymás mellé fekszenek, rájuk rakod a fenyőfát, és addig gurulnak, amíg le nem mennek.
7: Voltál, tudod, hogy három szomáliai lakók ott. Szerinted mi dolguk van?
8: Akartam kérdezni, hogy végül a Fabergé tojásokban az, amit kerestem, meg az a lilásvörös, az meg lett végül?
7: Igen, a karácsonyban vagyok, hívjatok valaki elküldeti telefonszámot. Na mindegy, gyerekek, ez van Erzsébetvárosban, ezért meg akartam nektek
8: na jó,
7: mutatni. Szerintem félelmetes ez a kép, írja valaki, és ebben is van valami. Hogy van az egész képben valami horrorisztikus. Hogy nem tudod, hogy ott benn mi történt. Nem tudod, hogy ott nem-e valami haláleset, gyilkosság. Van az egész képben valami sejtelmesség. Ezt a hangulatot is adom. Egyébként igen, rá lehet ülni. Hogy...
1: Egy csomóan írják, hogy náluk még megvan a fa.
7: Ne csináld!
1: Anyámnál mai napig áll a karácsonyfa teljes díszítésben. Ati.
7: Ne csináljátok!
1: Itt van, hát
7: miért most... állnak fák júniusban?
8: Azért, hogy a csontváz meg nem a halloween-i díszítésben van.
7: Igen, nem lehet belátni a fa mögé, lehet ott a mögött egy mumifikált a nyakarosszékben. Igen, tesómnál is több egyedülálló ismerősnél 3-4 éve áll nappaliban a karácsonyfa. Igaz, nincs, műfenyő, nincs útban, takarításnál csak odébb kell húzni. Gyerekek, ne csináljátok már, hát az egésznek az áhítatát elveszett, hogy egész évben áll a karácsonyfa.
1: Nem kell vele szórakozni, de... viszont bármikor ünnepel.
8: Jó, mi az a dolog?
1: Úgy mész haza, ma karácsony van.
7: Lehet, hogy ki adja ezt egész évben a karácsonyi hangulat? Ha megtartod a fát, tud lenni egész évben?
8: Nem, az mindig csak ilyen
7: furcsa. Igen,
8: Azt akartam kérdezni, Bárs, hogy neked mi az a tárgy, vagy tárgyak, vagy cuccok, amiket egy helyben hagytál, ott elmentetted az agyad, hogy jó, aznak lesz majd ott valami dolga, és soha többé nem nyúltál hozzá.
7: Régen a garázsban volt egy csomó ilyen. szerszámos láda, imbuszkulcskészlet.
8: Ez azért, hogy kiraboltak volna.
1: De mert mindenkinek ki.
7: Szerszámos láda, imbuszkulcskészlet, nekem. Hát, és ezeket oda leraktam, és ezek úgy ott, amikor eladásra került a ház, akkor ez azzal együtt ment. A szerszámos láda és az imbuszkulcskészlettel. Hányszor forgattam.
8: De igen, de amúgy ezen ki van olyan, ami mit tudom én, tehát volt valami terved veled, de ott felejtetted.
7: Sosincs tervem a tárgya. Előbb felejtem el a tervet meg a tárgyat, mint hogy volt valami tervem. Tehát, hogy nem vagyok egy nagy tárgy.
1: Még olyan tárgyakra sem emlékszik, amivel lehetne tervet.
8: Jónak én, mert gyengék vagytok. Én rendeltem cipőt az internetről, ami nem volt jó rám, ezért elkezdtem őket gyűjteni egy sarokba, és van már három pár cipő, ami soha nem volt jó rám, és ott a dobozosta ott van a sarokba.
7: És évek óta ott van.
8: És a szemem megszokta, hogy ott van. És már nem is veszem észre, hogy ott
1: hiányozna,
8: van.
1: Hiányozna, ha nem lenne.
8: Nem hiányozna, nem venném észre, eltűnne.
7: De az van, hogy amikor majd öregszel, többet, úgyhogy lehet, hogy egy idő után újra bele fog menni a lábad.
8: De milyen irányból?
7: Hát elkezdesz többedni.
8: De közben miért úgy cseszted a mellem, miatt fogdosnád?
7: De nem csak a melledet fogom, csak megmutattam, hogy többet.
8: Mert az is többet. Belemarkoltál levegőbe, hogy többet.
1: Az is
8: többet.
7: Csak mondom, hogy most már ne dobd ki, mert 10 év múlva jó lesz a lábadra, mert 3 száma kisebb lesz a lábad.
8: Akkor ez egy beruházás?
7: Ez egy jövőbeli beruházás volt, hogy majd 10 év múlva hordod már kicsit többet ebben a cipőket.
8: Vagy lehet, hogy annyira felmegy az ára a cipőknek, mert hogy majd ezt nagyon sokért fogom eladni. Elcsérem egy csirkére majd, amikor Mad Max lesz.
6: És akkor egy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rendszeres vízpótlással mentik a Csaba Park erdőit. Hamarosan kezdődik a Csaba Nyönye szőlőszürete. Felelősen fesztiválozzunk. Zsíros András vagyok a hírekkel. Jó reggelt kívánok, már is mondom a részleteket. Feltöltik a Csaba Park csatornáit és tavát a környező erdőterületek megóvásáért, számolt be róla a városvezetés. A Békés Csabai Város üzemeltető cég munkatársai heti rendszerességgel juttatnak friss vizet a rendszerbe az élővíz csatornából, ami javítja a talaj nedvesség tartalmát. A rendszeres vízpótlás nélkülözhetetlen a parkban nemrég elültetett több ezer fiatal facsemete megmaradásához és a jövőbeli parkerdő fejlődéséhez. A megszokottnál korábban kezdődik a csabagyöngye szőlő szürete Békés Csabán, az Európa szerte ismert helyi nemesítésű fajta betakarítását pedig egy nagyszabású közösségi rendezvényen ünneplik meg a városban. A korábbi centenáriumi évben elültetett szőlőtőkék már a termőre fordultak, a város ültetvénye bőséges termést hozott idén a szakembereknek, írja a behír.hu. Az augusztus 8-ai ünnepségen a családokat népi játszótér, kézműves foglalkozások, gyermekprogramok, valamint borlovak ceremónia és a hagyományos szőlőfeldolgozás bemutatója várja a belvárosban. A látogatók megkóstolhatják a helyi gyümölcsből készült italokat, sőt egy igazi különlegesség a csabagyöngye szőlőből készített fagylalt premierjét is megtartják. A szervezők a programmal hagyományt szeretnének teremteni, ami a jövőben is a nyári időszak meghatározó eseménye maradhat, miközben az óvodásokat és a lakosságot is bevonják a szőlőtőkék gondozásába. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is különösen fontos, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Legyen mindenkinek kézfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék kijelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légző szerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőinkkel.
1: És most néhány szó az időjárásról. Hajnalban már több helyen elerett az eső Békés Csaba környékén, ennek ma még lesz folytatása, főként a délutáni órákban zivatarok is kialakulhatnak. Ennek ellenére a hőség egyelőre nem enyhül, a hőmérséklet elérheti a 36 fokot is. Éjjel felhős lesz az ég, szorványos csapadék még előfordulhat ekkor is. Közben hajnalig 22 fokra hűl le a levegő, holnap is kialakulhatnak zivatarok, de elkezdődik az enyhülés is, 34 fok lesz a csúcs, de jövő héten 30 fok alatt maradunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sam Neill, emlékezünk, a Jurassic Park és a Peaky Blinders színésze, de leginkább ugye hát nekünk az új-zélandi színész, ugye a Jurassic Park filmekből ismert, ugye hétfőn jelentette be halálát a családja, Sidney hunyt el. Voltak nagy filmjei, de igazából őt mindenki Dr. Grantként ismeri, és így vonult be a filmtörténetbe, hogy ugye 92-ben, az első Jurassic Parkban ő látta meg a kis paleontológus csajszival, akkor egy jó csaj volt akkor, az a kis szöszi, tudom, hogy hívták.
1: Jött a kis ecsetével.
0: Jött a kis ecsetével, a kis szöszi, és ugye meglátták a brachiosaurusokat, a Spielberg...
1: Az nadrág úgy tetszett nekem, mint az a csaj hordott.
0: Igen, az egy az, jó, igen, egy
1: az,
0: kis...
1: Visszajött a divatba azóta.
0: Tért, nem tért, hanem egy ilyen short-szerű, hogy... kicsit hosszabb, nagy zsebű.
1: Amerikának van ez a nadrágja, a, tudjátok, ami minden filmben van, hogy elő van benne egy ilyen húzás, vagy nem tudom, ilyen
2: amerikai.
1: Ilyen, ez egy amerikai nadrág, csak amerikai filmekben hordják az emberek, hogy magas a dereka, és hátul van benne egy élvasalva, elő pedig van egy gyűrés, és mindegyik ilyen, hát ilyen, ez az ilyen bézs színű.
0: Uh-huh.
1: Nem? Nincs meg? De mind?
0: Most így előttem nincsen, de a csajszi gatyájára emlékszem, az egy short volt,
2: a
0: ilyen zsebes.
2: Emlékszem,
0: a csajszira is emlékszem, és a gatyájára is emlékszem, igen. Szóval ő játszott a Jurassic Parkban, és 92-ben a mozivásznon már mozgó T-rexeket és brachiosaurusokat láttuk. Ugye ez akkor volt nagyon nagy szó, mert addig elég béna dinoszaurusokat láttál, és csak a CGI segítségével ezek a dinok megelevenedtek. És ott ültél a moziba gyerekként, és azt mondtad, hogy wow, ez menő. Ezek jól néznek ki, ezek már nem ilyen mű dinoszaurusok, mint annó régen a King Kong. És akkor még meghallottad ezt a zenét, és tudtad, hogy ez azonnal megmondja mindenki, hogy ez melyik film, nem? Repül a helikopter, mert Hawaii-on forgatták, repülnek be, szállnak le a parkba. De jó volt.
1: Meg az a benne nagyon jó, hogy minden korosztály benne volt.
0: Igen.
1: Tehát, hogy a gyerekeknek is tetszett, a középkoroknak, a felnőtt, a időseknek is mindent meg tudtak fogni.
0: Igen.
2: Nem hiszem, hogy 93-os. Ezt nem...
0: Én még az általános iskolás társaimmal nézem, ez egy 92-93 körül volt az első Jurassic Park, igen. Mennyi ideig maradnánk életben, most leraknának egy ilyen szigeten?
2: 3 másodperc.
0: Donald T-rexek, velociraptorok, brachiosaurusok.
2: Azért, mert megnézted a filmeket, azért még szerintem nincs meg a
1: készség. Én azonnal beilleszkednék. Semmi probléma.
2: Kiabálnál egyet.
1: Már másnap reggel egy friss triceratops tejjel a kezemben ülnék a saját, nem tudom, házamnak a teraszán.
0: Nekem a Benny fiatal vagy kisgyerekként imádta a dinókat, és mindig előadást tartott arról, hogy hol tévednek a Spielberg filmek, meg ezek a dinós filmek. És kiderült ugye, hogy egy csomó dinó nem élt egy csomó dinóval együtt. Tehát például, hülye hasonlat, de például a velociraptor meg a T-rex soha nem találkozott, mert eltelt köztük 80 millió év. És ugye ezeket a dinókat összerakták egy film, hogy mindegyik dinó mindegyik, hát de hogy ezek nem találkoztak.
1: Igen, de ez tehát... nem volt hülyeség, mert az volt a koncepció, hogy ezeket ugye újraélesztették.
0: Igen, mindenkit fölélesztettek.
1: Akár egy mamut is elfért volna ebbe a szituációba, szerintem.
0: Igen, csak hogy ugye ezek, hogy nem, egyszerűen nem volt olyan, tehát azt hitted, hogy ezek a dinók úgy nagyjából egykor, de hogy aztán valami 100-120 millió év választott el egymástól. Na, oké, akkor meghallgatjuk az elsőt?
1: Igen.
0: De jó is volt itt van. Patrik, jó reggel, csáó!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hát, Patrik, hallom hangodon.
2: Te... benne van a Jenny.
0: Benned ott van.
3: Nagyon sokat gyakoroltam.
0: Igen?
2: Jó, várjatok, hogy csináljuk a játékot? Bemondja, hogy micsoda, nem. És üvölt, vagy üvölt, és mi bemondjuk?
0: Mi megpróbáljuk kitalálni abból a négy dinoszauruszból, amit ismerünk. Abból megpróbáljuk rámondani, szerintünk mi. Meg azt is, hogy húsevő vagy növényevő, jó?
1: Jó.
3: Szuper.
0: Nagyon kész vagyunk, Patrik. Mi nagyon figyelünk, és nagyon kész vagyunk. Még az alázenét is lehúztam. Na, figyelek.
1: Ez az a madár.
0: A madár, aminek hirtelen ilyen szárnya lesz a nyaka körül?
1: Nem, az nem madár.
2: Nem, az nem madár.
0: Az egy kis rohanós lény volt.
2: Igen, ez a nagy madár, igaza van Eszternek, a nagy hosszú csőrű.
1: Amit te mondtál, Balázs, az a Dilophosaurus?
0: Dilophosaurus, az a Dilophosaurus, aki így van.
1: De nem, én arra madára gondolok, tudod, az a repülősárkányik.
0: Uh-huh. Mutasd még egyszer!
1: Tudnál hozzá csapkodni a szárnyaiddal?
0: A szobában vagyunk. A szobában vagy a munkahelyeden, ahol vagy. Jó, oké. Okay. Tehát azt adjuk, jól vagy? Jól gondoltuk, hogy ez a madár, ami repül?
3: Jó, igen, igazából egy növényevő ágon vagyunk, és igen, egyébként a madár az jó tiszt.
1: Pterosaurus? Péterosaurus.
0: Pterosaurus, jó. Oké, okay, Patrik, megjegyeztük, jó? Nagyon köszi, ügyes szuper. Vagy. Egyébként tök jó hozott. Köszi, ciao.
1: Halljuk, hogy elszállsz.
0: Ja, igen, el tudsz szállni? Repülj már.
1: A távolba.
3: Úton vagyok, Székesfehérvár felé repülök.
1: Hát csinálj meg úgy, hogy távolodónak tűnjön a hangod.
0: Igen, így távolodj el a telefontól, miközben adod a hangot. Őrületes, jó.
1: Szerettem, megcsináltam a végén egy kicsit galambát elindult.
3: Jó reggelt!
0: Hello, Robi, jó helyen vagyunk, Robi?
3: Igen.
0: Mi helyzet, Robikám? Hol vagy? Merre mész? Mit csinálsz?
3: Jó minden, hát itt Budafok környékén mászkálunk, dolgozgatunk.
0: Budafok környékén mászkáltok, dolgozgattok. Aha, mit csináltok?
3: Hát az elmúlt fél órában kajabálok.
0: Jó, hogy készülj, gyakorolsz.
3: Igen.
0: Jó, na figyelj, mit hozol?
3: Hát, mutatom a legjobbamat.
0: Jó, azonnal húzz elő, a legjobbat. Jó, figyelj. Ez Eszter is lehetne három songukus pizza után. Három négy sajtos pizza után.
1: Te vagy az?
2: Ez egy apatoszaurusz.
0: Igen. Kell bele egy kis élt rakni, kell egy kis karcosságot. Ez csak egy ilyen sima, tényleg egy sima blahás girosz.
1: Jó, azért próbáljuk meg távolodósba hát.
0: Jó, távolodjál.
1: De minden nem működik a távolodás. Igen,
0: a távolodás a legjobb, persze. Vagy még szeretem. Egy távolodóst?
3: Távolodóst.
0: Kezd a...
1: Elvitte egy vihar.
0: Jó, Robikám, köszi, megjegyeztük ezt is. Köszi nagyon. Érdemes, hogy gyakorolni egy fél órát. Csáu.
1: Csodálatos.
0: Nagyon
1: szép. Azt mondjuk, ez bölény volt, ez egy másik korszak.
0: Kispesti párzási ének. Jó, egy utolsót még?
1: Van,
0: dönteni annyira rosszak. Nem tudjuk eldönteni. Bence, szia, jó reggelt!
3: Hello, szia, jó reggelt! De jó, hogy végre felvettétek, mert már lassan kezdett elmenni a hangom egyébként. Tehát, hogy kezdek berekedni.
0: Én érzem.
3: Szóval mondjam, hogy mit utánzok, vagy kitaláljátok.
0: Ne, mondd el.
3: Tehát, hogy ez egy társas lény, és így hívja a társait. Itt volt a nyelvem egyébként. A Velociraptor, amikor hívja a társait.
0: Raptorok, amikor szólnak a társainak, hogy áldozat van, préda van, jöjjenek.
3: Igen, gyertek, kaja van, úgy lesz, gyerünk, szacok, menjünk enni. Szóval.
0: Oké.
2: És tényleg?
1: Ez a kutya, amikor csontot nyel félre.
2: Tényleg így?
0: Jó.
2: Ez egy ötös nálam.
0: Hányszor láttad a Jurassic Park valamelyik részét?
3: Hát anyára nagyon megharagudtam, amikor még annó ilyen kazettára rávette valami, nem tudom, másik műsort, és ez egy gyerekkori traumaként érintett engem, amikor a VHS-es kazettára fölvett valami
1: az
3: más
1: szóval,
3: csak azt akarom mondani, hogy körülbelül, vagy a Rubit, vagy valamilyen latin-amerikai sorozatot, és egy tragédia volt az utolsó, de olyan 3 milliószor láttam az újakat is, a régieket is, de
0: igen, a régieket ebben úgy hallatszik, hogy ebben ott van a hang, amit sokszor hallottál.
3: Ebben egy gyerekkor,
0: ebben egy komplet gyerekkor és a komplet Jurassic Park 83 része benne van.
1: De akkor igen, mi kell egy döntéseket hozni, a mai fiatalok nem értik, amikor ott vagy, van 4 VHS kazettád, és el kell döntened, hogy mit szeretsz jobban, ami most fog történni, vagy ami már megtörtént.
0: Igen.
3: Hát ez egyértelmű pénzfeldobás. Pénzfeldobás, és akkor könyörgése. Megimádkozás, természetesen.
1: Hát mindig van egy B-opció, amire azon ír, hogy családi videók. Tomi ballagása.
0: De az apuka ruhás szekrényében van a világjárók sorozat mögött.
3: Igen, de van három testvére, úgyhogy valamelyikre azért van egy kis eszem, hogy csak ráfogod, nem?
0: Jó, na figyelj, ott vagyunk a Jurakorban, Eszter áldogál az őserdőbe, lezuhant a repülő, mi már halottak vagyunk, és őt még kinézi 3 raptor, és leadja a társainak, hogy gyertek, nagy lakoma van. Hogy szól? Rádvadásznak, Eszter.
1: Ez egy fóka. De miért jön utána a fóka?
0: Miért jön ez egy fóka?
3: Hát,
0: ez távol állt azért
3: a fókától.
0: Én ezt adom gyerekek nálam. Igen, nekem
1: ő. Ez csak a VHS között, amiatt mondod.
3: Egyébként van egy másik állatnak a hangja is, amit tök jól tudok utánozni, az az elefánt. Tudom, hogy az nem dinoszaurusz, de az még sokkal jobban megy, mint ez egy grátis barát. Egyen nektek egy elefánt.
0: Na, nincs rosszabb most egy közhelyes elefánt ormányos üvöltésnél.
2: Nem biztos, hogy közhelyes.
0: Oké, figyelünk.
1: És ne haragudj meg, de ezt titkoltad eddig.
0: És nem ezzel jöttél elő?
1: Nem ezzel jöttél.
2: Nem ezzel jöttél.
3: A Jurakori nagy emlősöket értél, én mondjuk, hogy nem emlősöket. Mindegy, a legnagyobb.
0: Hozd az elefántot még egyszer, Muti. Azt kérdezik, hogy te hol voltál gyerek, valami állatkertben?
2: Hogy csinálod?
0: Hogy csinálod ezt a hangot? De egyébként ezt adom, ez tényleg jó.
3: Azt csinálod, hogy befűsz ilyen nagyon-nagyon sok eredét a tüdőkbe, és a szádnak a két ajkát így összenyomod, de mégis kiereszted rajta.
0: Jó, hogy összenyomod a szádat, és azon keresztül próbáld átpréselni levegőt. Fia, az elefántod zseni. Az elefántod zseni, tényleg.
1: Tökéletes. De én remélem fiók vezető vagy egy bankban, mert ha ez nem ott történik, akkor...
0: Igen, tényleg, milyen munkád, Bence, mit csinál?
3: Én egyébként futár vagyok, korábban szakács voltam, virágokat szállítok.
0: Jó, zseni vagy.
3: Pároknak ide-oda, jobbra-balra, szülinapok, egyéb események, esküvők, rendezvények.
1: Akkor te már hallottad ezt a hangot. Azt érzem, hogy ez már megtörtént veled.
3: Mire gondolsz egészen
1: pontosan?
3: Hát, amikor
1: valaki folytott hangon próbálja átpréselni a levegőt az ajkait.
3: Igen. Ezt én elég sokat gyakoroltam, az összes ismerősöm szoktam, hogy hallod, Bence, utánozd már az elefántot, mert ezek szoktak lenni ilyen extrém hardcore partik, amikor így elszabadulnak a hangulatok, és akkor valahogy kijön az, hogy nekem van egy ilyen tehetségem egyébként.
0: Ja, hogy amikor eleget isztok, akkor elő kell jönnöd az
1: elefánttal.
0: Igen. Ezért nem lett nekem fasítom a hétvégére, csak mondom neked. Jó, hát ott a csaj, gyere, ott a csaj, na most volt az elefántot.
3: Ha kapok egy campus fesztiváljét, akkor lehet egyébként meg egy ilyen jó haverod.
0: Jó.
3: Jó, hozom az elefántot.
0: Leállíthatatlan.
2: Szerintem a kampuszon egy nagy színpad.
0: Igen, meg vagy, Bence, szerintem te vagy a nyertes, van még valaki. Még van valaki. Egy utolsó, meghallgatjuk őt, és köszi, Bence, de egyelőre te vezetsz.
3: Nyugodj!
0: Cső. Figyelj, nagyon adom. Na, egy utolsót még gyorsan, mert itt már várt már szegényen vonalban. Haló!
4: Sziasztok, Ricsi vagyok.
0: Ricsi nagyon nagy...
4: Telefont kell váltanom, mert beszakadt a dopátyom az előző.
0: Ricsi, bajba vagy? Bajba vagy, Bence, nagyon jó volt.
4: Feladták a leszkét valóban, de megpróbálkozom. Képzeljétek el a szituációt, ha esetleg egy kis zenei aláfestés beadtok, akkor még hatásosabb.
0: Ne viccelj, hát nem fizettünk elő. Várj, mi nem jön semmi, mert átugorni a reklámot, mert nem fizettünk elő 2000 forintot, ha mondta egy reklámmentes YouTube-ra. Figyeld, hopp! Ott vagy. Igen?
4: A főszereplők berohannak a konyhába. Elbújnak a dinoszauruszok elől, és egyszer csak kivágódik a konyhajtó. Majd megjelenik a Velociraptor.
1: Rálépett egy dióra, várjál!
0: Ez viszont most már innentől kezdve viszont nagyon jó. Gyere hozzá! Akarj! Gyere! Utasd! Még!
2: Na!
1: Gyere, Buksu, gyere!
0: Hozzad! Csinál! Nagyon!
4: És kész!
0: De várj, még az elejét!
2: Várjál, ott lapulunk Eszterrel az Inox izé alatt, pult alatt.
1: Hozzad!
4: Igen.
2: Meghaltál?
1: A gége mikrofon kikapcsolt.
4: Egyébként
0: jó.
4: A Predatornak van ilyen hangja, jó. És a színészt, aki...
0: Ez is jó. Tök.
1: Igen, nagyon nehéz.
4: Jó, szakmabeli vagyok, szóval igazából volt időm begyakorolni.
0: Már mi az, hogy szakmabeli? Néha Predatort játszol, vagy mi az?
4: Nem. Filmeken dolgozom, vizuális effekteket csinálok, és legutóbb a 28 évvel későbben dolgoztam be Adigo zombikkal, úgyhogy amikor mindig dolgoztam egy jelenetem, volt időm
0: kicsit
4: meghallgatni a horror.
1: Jó, akkor egy lézerkardot.
0: Igen.
5: Szép. Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu per szőnyegtisztítás.
3: Általad lesz jobb a világ, és ehhez néha elég egyetlen döntés. Szeretettel vár a júliusi alkalmasító napokon a Békés Csabai Plazma Center. Gyere el alkalmassági vizsgálatra, és tedd meg az első lépést egy életmentő közösség felé. Július 21-e és 23-a között reggel 7-től délután 6-ig kellemes, klimatizált környezetben barátságos csapatunk segítségével ismereted meg a plazmadást. Látogass el hozzánk te is, fagyisz egyet velünk, ha pedig már kaptál promótereintől kupont, hozd magaddal és válts be 5000 forintra. Egy döntés, egy kezdet, egy jobb világ. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
4: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: A

0: tapsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy. Az 50.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel 2026-29. Hetén. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Mutatom a sereghajtókat. 50. volt ugye Szigálától Jack Summitől a Riptide, 49. David Guettával Alessóval a Never Going Home Tonight. Blondish, Never Walk Alone a 48.

0: Disco és Rehab közös dala a Sleep Tonight.
1: Rádió egy top 50, a 43.
0: Katy Perry-től a Lifetime, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között.

bizonyos különleges kapcsolatot, nem feltétlenül ugyanazzal az emberrel persze, a boldogságot és az örömöt kerestük, amit a korábbi kapcsolatunkban tapasztaltunk. Erről szól a Do It Again, a 38. helyen Ray Dalton.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Itt a rádió egyen a Top 50-ben. Jön egy kis felsorolás. A 38. helyen játszottam Ray Daltontól a Do It Again. 37. volt a Disturbed Sound of Silence Serial Remixben. 36. Alok, Eva Max és a Car Keys. Purple Disco Machine, How's This, Beat of Your Heart jött ezután a 35. helyen, 34. Lárótól a Lottery, 33. lett Alex Warren és az Ordinary. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It, a 32. És most szólt Rehab-től Inától a Rock My Body a 31. helyen. Jön a Tame Impala, az együttes, ami egy személyes. A zseniális ausztrál énekes producer Kevin Parker, amikor stúdiózik, akkor mindig egyedül írja, énekli és veszi fel a dalait. A színpadon viszont egy tehetséges zenészekből álló koncertzenekar kíséri őt, hogy a sűrű pszichedelikus hangzást élőben is életre tudják kelteni. Tame Impala a 30. lett ezzel a dalával.

0: stars with you.
1: Az igazi visszaszámlálás. Rádió egy top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió egyen. Minden hétvégén. Rádió egy top 50. A 28.

vágyjan, ez a Top 50, és ez a dal, amit most indítok, ez még belefér ebbe az órába. Camrad, Hug Yourself a 27. helyen, a cím, és hát a 18 karikás áthallás lehetősége, a Hug Yourself annyira meghökkentette a kiadóját, hogy felmerült a szakikban, vajon rádióbarát lesz-e a dal. Végül is pont emiatt a kis pimasság miatt lett a rajongók és a rádióhallgatók kedvence. Hug Yourself, Camrad következik a 27. helyen.

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Azonnal folytatjuk a visszaszámlálás. Teddy Swims, The Door, mindjárt szól a 24. helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádió Esztégyen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Reggae.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió egy.
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.

Vagyom. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és Jennifer Lopez fog énekelni a folytatásban, aki ex-ével, Ben Affleckkel még 2023-ben egy nagyon jó bizniszt csinált, egy 135 millió dolláros kastélyt közel 61 millió dollárért vásárolt meg, tehát kevesebb, mint a feléért Beverly Hillsben. De miután ők elváltak, J.Lo nem nagyon használta az ingatlant, és most szeretné eladni, de így már nem tűnik annyira jónak a biznisz, mert hogy a kastélyt nem, hogy a vételi áron 61-ért nem tudta eladni, de már 50 millióért sem. Most volt egy érdeklődője 50-ért, de az meggondolta magát, úgyhogy valószínűleg nem 11 milliót, hanem lehet, hogy ennél jóval is többet fog bukni végül az üzleten. Jennifer Lopez, aki újra a slágerlistákon van ezzel a dalával, David Guetta segítségével, Save Me Tonight, ami a 23.

0: Rádió 1-en, a Top 50-ben Jennifer Lopez és David Guetta újdonságát a 22. helyen a Fastboy követi. Good Life! Lady Gaga-tól az Abracadabra a 21. helyen szólt. Kashmir Wild Ride a 20.
1: Rádió 1 Top 50, a 19.
0: Ray, Where is my husband? A This Music Make Counting Hope-on jelent meg, az album egy életmunkája, ahogy Ray mondta. Nagyon sokáig tartott neki elkészíteni, minden vérsejtjét beletette. Nagyon ki is merült, mind mentálisan, mind fizikailag az elkészítése után, mert hogy vagy színpadon volt, vagy a stúdióban, és ez a munkafolyamat kimerítette. Ő maga lett egyébként a lemez producere is, mert a legmagasabb színvonalat szerette volna nyújtani a rajongóinak. Ez a dala ismét lépett előre, és a héten már a 19. Where is my husband? Hey!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen a Top 50-ben is csak igazi mai sláger megy. Nemrég Alex Kenji újdonságát a 14. helyen Ed Sheeran és Camel követte Cyril remixében. 13. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave. Jokori, Galantis, Stay a Little Longer, 12.

ezt követte Ray Daltontól a Blood Running a 10. helyen. 9. lett Taylor Swift és az Opel Light. Londonban forgatták a videóklipjét, és akkor a titkolózás ment. Néhány boltossal elhitették, hogy egy biztosítós reklám készül, nehogy kiderüljön, hogy Taylor Swift a helyszínen van. A forgatási költség egyébként közel 1 millió font lett végül. Taylor Swift Opel Light bekerült a top 10-be, és már

ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai is láger megy, és hogy igazi legyen a nyár hangulat, zenéjen most nekünk BB Rexa, az aktuális sikert indítottam el tőle. Egy interjúban mesélte el, hogy élete legelső saját kazettáját a New Yorki Times Square-en egy lemezboltban vette meg neki a nagynénje, Christina Aguilera, What a Girl Wants. Az első CD pedig, amit saját magának vett, az Lady Gaga Jazz Dance című kis lemeze volt. Hát ilyen zenéken nőtt fel BB Rexa, aki mára az egyik legkeresettebb énekhang a dance zenében, ez tőle a New Religion, ami a héten a hatodik.

0: megy ez a Top 50, minden hétköznap, minden hétvégén azon vagyunk, hogy a hallgatókat képzeletben a nyaralásukra repítsük, ha még nincsenek ott. Úgyhogy ebben most Sam Feld lesz a segítségemre, aki szerint egy jó Tropical House dalnak pontosan olyan érzést kell adnia, mintha nyaralnánk. Ez konkrétan az ő filozófiája, úgyhogy bárhol is nyaraljon idén nyáron a Rádió 1 hallgató, én képzeletben most oda repítem. Itt van Sam Feld és a Heart Like Mine, ami a héten a harmadik.
1: Hey, what's up?

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 2026-29. hetén mutatom, mi a 10 legnagyobb kedvenc a Rádió 1-en. 10. Ray Dalton és a Blood Running. Taylor Swift, Opal Light, a 9. Right, 8. lett Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy.

BB Rexha, Faithless, New Religion, 6. Az olasz DJ Hypaton, Norma J. Martin és az Out of My Head, az 5. Múlt héten 2. volt, most lekerült a dobogóról Ed Sheeran és az Azizam.

Peds, Heart Like Mine, már a harmadik. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life, második.

Eight of Ophelia, ezt szereti a legjobban jelen pillanatban az ország, ráadásul Taylor Swift két zenéjével is a top 10-ben van, ugye? Aki ezt a listát átböngészné, használja a weboldalunkat a rádió1.hu-t, friss lista pedig legközelebb pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerez új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is.
6: www.bsc.hu.
7: A Digbuild visszaviszi az árakat.
8: Szőnyegtisztítás most nem 2460,
7: hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
8: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
7: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
8: Az időkapu nyitva.
7: Gyula, Békés Csaba és környéke.
8: Digbuild.hu per szőnyegtisztítás.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Pilótákat képeznek a Békéscsabai repülőtéren a nyári időszakban, ami miatt megnövekedett légiforgalomra kell számítani a térségben. A gyakorlatokat 5 repülőgéppel végzik, de kizárólag munkanapokon repülnek a hallgatók. Megszaporodtak a galambtetemek Békéscsaba közterületein, ami komoly fertőzés veszélyt jelent, hívja fel a figyelmet a BEOL. A város tájékoztatása szerint a madarakhoz tilos kézzel hozzáérni, a lakosoknak a gyepmesteri telepet kell hívniuk az elszállításhoz. A megszokottnál korábban kezdődik a Csabagyöngye szőlő szürete Békéscsabán, amit augusztus elején egy nagyszabású közösségi nappal ünnepelnek meg a belvárosban, írja a behír.hu. A város vezetés célja, hogy hagyományt teremtsen a helyi nemesítésű fajta és Stark Adolf örökségének megőrzésére. Megérkezett a hidegfront Békésbe, zivatarok hoznak csapadékot és enyhülést. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mix

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes szombat délután, jó hétvégét önöknek. A Daily Mix elindult a mikrofonnál, a házigazda ma is Osznácsosszín Norbert. Dolgozunk együtt, ha megy a meló, kitartást, ha pihenéssel töltik a délután, jó pihenést, jöhetnek az üzenetek is. 30 22 12 900. Megyünk is tovább itt az Automy Head. Maradjanak velünk.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. 4 perccel járunk fél egy után, nagyon kellemes szombat délutánt. Jó hétvégét kívánok, kettő kiállítást ajánlok a figyelmükbe. Mind a kettő a Munkácsy Mihály Múzeumban látható. Az egyik az a Hagyaték Bányai Inez öltözéktervező iparművész kiállítása, augusztus 30-ig lehet megtekinteni. A másik pedig az eltűnt szigeteink dinoszauruszai várják önöket. Kellemes időtöltést a programokhoz, mi pedig Accent és Misha Miller közösével megyünk tovább a Daily Mixben. Itt a Don't Leave.

Ez a 104 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, kellemes szombat délutánt, jó hétvégét kívánok önöknek. A Daily Mixet hallják velem Oszival, SMS, Viber, telefon 30-22-12-900, 8 perc és 13 óra. Egy hétfői véradást ajánlok a figyelmükbe, amit lesz Békés Csabán a Területi Vérellátó Intézetben. 9-től este 6-ig várják a véradókat. Ha tehetik, menjenek el és segítsenek másokon. Most pedig folytatjuk a Daily Mixet. Bibi Rexa igazi mai slágerét hozom. Ez az I Got You.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a következő órában is itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Kellemes szombat délutánt, jó hétvégét önöknek, a Daily Mixet hallották velem Oszival, mindjárt megyünk.

0: Az infók után Martin Garrix újdonságát hozom, aztán ajánlom még figyelmükbe egy-két programot, és maradjanak a legjobbakkal. Szép napot, kellemes délután!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szakmát szeretnél, amivel el tudsz helyezkedni? Tanulj a Békés Csabai Szakképzési Centrum felnőtt képzésein. Ingyenes, korszerű és piacképes képzések, sok gyakorlat, biztos tudás. Munka mellett is elvégezhető. Csak rajtad múlik. Regisztrálj most! www.bsc.hu. Békés Csabai Szakképzési Centrum a szakképzés élvonalában.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Oszival. Csak igaz

Igazi mai slágerek változatosan itt a 104 Rádió 1-en, 8 perccel 13 óra után a gyulai nyári korzó következő programjait ajánlom a figyelmükbe. 20-án hétfőn a világóránál 7:30-tól Király Dominik Sucks Live, majd 22-én 7:30-tól a Harukken téren az Energy Dance School tánciskola bemutatója lesz. Várják önöket, kellemes időtöltést a programokhoz, mi pedig Lady Gaga igazi mai slágerével.

0: Fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes szombat délután, jó hétvégét önöknek, 3 perc és fél 2. Egy ma esti programot ajánlok a figyelmükbe, Békés Csabán a Szent István téren 20 órától Zanzibár koncert lesz. Várják önöket, kellemes időtöltést hozzá. Mi pedig Félix Jén és Sáusz közösével pörgetjük meg a szombat délutánunkat.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Igazi mai slágerek változatosan itt a 104 Rádió Egyen, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Pontosan 3:42 van. Oszlácsoszén Norbert a mai napra búcsúzik önöktől. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap délben jövök a Daily Mix-el. Most itt van Sophie and the Giants és a Purple Disco Machine közöse a Paradise. Az igazi mai slágerek maradnak, maradjanak önök is. Szép napot, kellemes délutánt, minden jót!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nick 将独立一千里。
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

megy, csak igazi mai sláger megy. Július 18-a van, szombat, jó idő, minden okunk megvan a pihenése, Justin Bieber és a... Stay szólt itt a Rádió 1-en, a Kid Leroy-jal közös dal, amit nagyon-nagyon szeretünk, és egy picikét felpörgetjük most a ritmust, nem amit elalszunk, bepunnyadunk, mert azt is lehet, remélem, hogy senkinek nem kell munkába sietni, Rádió 1-esek, ha még vezetni kell, akkor balesetmentes kilométereket, a mikrofonnál Kismerti egészen délután 5-ig, nem változott az elérhetőségünk sem, 0620-3-111-111, egy vidám holland fickót hozok, DJ producer superstart, ő Sam Felt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Július hónap fontos popkulturális történése volt, hogy végre fellépett Rihanna. Színpadon lehetett látni az énekesnőt, múlt vasárnap történt. Jay-Z bulián, Yankee stadionban, New York Cityben természetesen, két szám erejéig csatlakozott a rapperhez a koncert elején. Először a 2009-es közös lágerüket, a Run This Town-t adták elő. Egyébként ugye Jay-Z volt az, aki felfedezte Rihannát, ne felejtsük el. Ezen kívül egy saját dalt adott még elő Rihanna a régmúltból, ugyebár hát még csak onnan tud, mindenki nagyon várja a készülő új albumot, ami hát nem tudjuk, hogy elkészül-e valaha. További sztár vendégek is voltak az est folyamán, Beyoncé természetesen, Jay-Z felesége, és Pharrell Williams is tiszteletét tette a 44 számból álló Monstra koncerten. Rihannát hozom, és egy nagy klasszikust a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, például Taylor Swift, akinek a nevét az egész világon ismerik. Kivéve az a 83 éves brit férfi, aki konkrétan a videóklipjében szerepelt az Opel Light-ban, fogalma nem volt arról, hogy hol is kötött ki, Barry Reynolds-nak hívják, a 83 éves Kent megyéből származó férfit. Az unokái, Millie és Francesca nagyon meglepődtek, amikor megtudták, hogy szerepelni fog a videóban. Na de hogy került oda? Egy színész és modellügynökséggel való együttműködésének köszönhetően kapott szerepet a klipben. Azt mondták, reggel hétre Észak-Londonba kell lennem, mire én azt feleltem, hogy nincs olyan vonat, amivel odaérnék, így taxit küldtek értem, mondta a BBC-nek. És elmesélte Reynolds, hogy Swift nevét csak azután ismerte meg, hogy a fellépés előtt az újságban olvasott a turnéjáról. Hát azért cuki lehetett, amikor mindezt így realizálta. Hát egy olyan kaliberű világsztárnak, mint Taylor Swift szerintem kifejezetten üdítő, hogyha valaki nem ismeri őt, vagy de be kell mutatkoznia, hogy mivel is foglalkozik pontosan. Hozom már is az

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Ahó, csók a családnak! Én Marci vagyok, éppen Ráckevén van egy akkora parti.
0: És úgy gondolom, hogy te ott Ráckevén a legnagyobb parti arc lehetsz.
1: Nem.
0: De hangalapján neked tuti, hogy van valami vicces beceneved a haverok által. Tehát téged tuti, hogy nem a keresztneveden hívnak, hanem úgy, hogy...
1: Én voltam már fűrtojás korábban.
0: Fűrtojás, abszolút passzol. Igen, ennyi?
1: Őszinte leszek, tényleg ennyi. Van másik haverem, hogy taksinak hívjuk, mert hatalmas a füle.
0: Hú, micsoda csapat.
1: Mégis a Rádió Egyet hívjuk, hát ez mekkora megtiszteltetés már, és hol is veszik nekünk a telefont. Nagyon szépen köszönjük.
0: Tapsi, de... fűrtojás, nem tudom, kik vannak még ott. Picit olyan, mint a Harry Potterből a animágusok, amikor állattá változtak.
1: Holnap lesz a barátom szülinapja, akinek a partiját ma tartjuk. Rófnak hívják a tulajdonosnak, aki itt van.
0: Sötét nagyúr is megvan.
1: És a Rófnak a házában tartjuk a Donátnak a születésnapját. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok, ezek 18-dik lesz neki, hát füle érjen bokáig.
0: Édes pofám, Donát, Isten éltessen sokáig. Neked küldök egy dalt, mindjárt jó, mutatok egy kis ízelítőt belőle, aztán bulizhattok rá ott a kertben.
1: Nagyon köszönjük szépen. I don't need a camera to capture this
2: moment. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe
3: kéne menni. Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

Rádió Esztégyen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilco.

0: Március 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kismár!

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: Szia, Márti, Magdi vagyok.
0: Hello!
1: Szeretném megkérdezni tőled, hogy nézed-e a VB-t?
0: Félszemmel, de a ma este az érdekelni fog meg a holnap. Hát, tudod, ez olyan, mint amikor az olimpiát is nézed, még akkor is, hogyha az adott sportágat nem követted. Ez olyan, mint a sportesemények Oscar-díját adója. Hát lehet, hogy nem a legjobb hasonlat, de fogom nézni.
1: Megkérdezheted, kinek drukkolsz?
0: Megkérdezheted, de kimegyek az utcára, aztán lehet, hogy salátalevelekkel meghajigálnak. De ma a britteknek szurkolok.
1: De holnap a spanyoloknak kell drukkolni.
0: A Messit nem kedveled?
1: Én nem szeretem egyáltalán.
0: Uh-huh.
1: Nem, engem nem érdekel.
0: Uh-huh. De te csak a Lola Youngtól szereted azt a dalt, hogy Messi.
1: Igen.
0: Azt én is egyébként. Egy Ray Dalton dalt most neked küldök, aki viszont, hát várjál, milyen amerikai a Ray.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia!
1: Na, szia, szia!
0: És jelenleg Németországban turnézik, nagyon a sportrajongó, úgyhogy biztos követi majd a VB-t.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hát ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k játszottak először, például a Live Mixben, például a World Is My Radio Showban, vagy a Diszkós Hitben, vagy Cookie is. Ugye mondanom sem kell, hogy a Rádió 1 Live Mix és a Cookie féle Before és After Party Show is megújult, a nyára való tekintettel két órásak lettek a mixek, Summer Edition, és Rádió 1-es DJ-kkel legközelebb jövő héten lehet találkozni a Rádió 1 Stage-en a Campus Fesztiválon Debrecenben. Jön Bibi Rexa!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon

0: 2022. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Bármi csak az évnek a felénél járunk, ilyenkor is szoktak már összegezni a koncertturnékat árgus szemekkel figyelő közvéleménykutatók, például a Polestar, szóval kidobták a féléves toplistákat. Lady Gaga és a BTS brutálisan tarolnak Észak-Amerikában. A BTS konkrétan letaszíthatatlan a trónról. Lady Gaga a The Mayon volt turnéjával a második helyen landolt Észak-Amerikában, 87 millió dolláros bevételt tudhat maga mögött. A top 10-ben egyébként olyan arcok pörögnek, mint Bad Bunny, Bruce Springsteen, az Eagles és Cardi B. Hogyha távolabbra tekintünk, hogyha a világviszonylatot nézzük, ott már Bad Bunny diktálja a tempót az első helyen. A sász több mint 225 millió dollárt gerebjézett össze. Hozom

0: A Rádió Egyen hamarosan. Egy olasz DJ producer Hypoton érkezik, és a Norma Jean Martinnal közös Out of My Head, Cookie 5 órától mixel, jön a Before Party Show, és hogy hol lehet találkozni a többi Rádió 1-es DJ-vel, melyik fesztiválon, mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan

0: Cool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu per szőnyegtisztítás. Változtatnál?
3: Nem tudod, merre indulj? Szerez új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is.
4: www.bsc.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
5: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
5: Ahol!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: A villámhíreket Zsíros Andrástól hallják, köszöntöm Önöket. Feltöltik a Csaba Park csatornáit és tavát a környező erdőterületek megóvásáért, számolt be róla a városvezetés. A Békés Csabai Város üzemeltető cég munkatársai heti rendszerességgel jutatnak friss vizet a rendszerbe az élővíz csatornából, ami javítja a talaj nedvesség tartalmát. Egyszeri 10.000 forintos iskola kezdési támogatást biztosít minden helyi diáknak a Szeghalmi Városvezetés, írja a megyei hírlap. A juttatásra a helyi lakóhelyen rendelkező általános és középiskolások jogosultak, amennyiben a családjukban az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a rendeletben rögzített értékhatárt. Hajómodell világbajnokságnak ad otthont Békés vármegye jövő héten. A Gyopáros fürdőn megrendezendő világversenyre 10 országból csaknem 180 indulót várnak, írja az Orosz Café. Megérkezett a hidegfront Békésbe, zivatarok hoznak csapadékot és enyhülést.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy egy Star DJ, Ellen Walker után két Star DJ, hanem három, Felixen és a Shaus, utóbbi ugye egy ausztrál, új-zélandi DJ producer duo. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismárti, Kuki is érkezik majd 5 órától, Before Party Show, Summer Edition, 2 órán át mixel majd a Mössziő, aztán élő kívánságműsor is lesz, 8-tól Discosit, 9 órától pedig World is My Radio Show.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan kedvenc Purple Disco Machine-ünk, aki a héten jó híreket osztott meg a rajongókkal, hétfőn konkrétan. Ugye az elmúlt néhány hétben le kellett mondania a fellépését a fülzúgása és a szimitusza miatt, és most azt írta ki, hogy az elmúlt pár hétben szó szerint nem csináltam semmit. Eleinte ez hihetetlenül nehéz volt számomra, de a jó hír az, hogy a füleim újra rendben vannak. A fülzúgás még mindig megvan, de több mint 25 év után megtanultam vele élni. Vannak jó napok, amikor teljesen figyelmen kívül tudom hagyni, és vannak nagyobb kihívást jelentők is, de megtanultam pozitívan szemlélni, és bár nem tudok 5 órás DJ-szetteket tartani, vagy végtelen napokat tölteni a stúdióban, sokkal hatékonyabb lettem a zeneszerzésben, írta a hét elején Purple Disco Machine, aki a héten ismét belecsapott a lecsóba, az ibizai fellépésekbe, őt hozzam nem sokára a Hertz klasszikus remixet.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Svéd popa folytatásban Zara Larsson is a nagy kedvenc, a Last Life. Holnap foci VB döntő, Spanyolország-Argentina, és hát most először a foci VB történetében nagyon komoly zenei történések kísérik a sporteseményt. Post Malone, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, Tom Cruise, elképesztő szupersztárok fellépnek, és az amerikai halftime show, Super Bowl halftime show mintájára itt is lesz egy ilyen, a Coldplay frontembere Chris Martin rendezésében, Madonna, Justin Bieber, Shakira és a dél-koreai BTS csapata. Hát, ki kellett itt nyitni a pénztárcát elég rendesen, kifizetni ezeket a haknikat, Szezám utca és a Muppet Show bábja is fellépnek, én mindig kevertem a karaktereket, úgyhogy most aztán végképp bajban leszek. Úgyhogy izgalmas, popkulturális szempontból mindenképpen izgalmas ez a hétvége. Jön Zara Larsson!

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy hamarosan mixben, két órán át, Monsieur Cookie-val, csörünk, úgyhogy ezt most felvesztem. Hello!
1: Ilyen drágaságom, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Ó, hát ez...
1: vagyok állandó hallgatótok.
0: Az most nincsen.
1: Most nincs?
0: Mm-mm.
1: Hát akkor az a legjobb, hogy hallottam a hangodat, akkor most örülök, hogy veled beszéltem. Nekem ez egy ajándék.
0: Hát örülök, ha így fogod fel. Én is örülök, hogy csörögtél.
1: És mikor lehet játszani, szívem?
0: Jövő héten lesznek legközelebb játékok.
1: Én csak örülök, hogy veled beszéltem.
0: Én meg örülök, hogy csörögtél, szia. Strandfesztivál játék jövő héten napközben lesz. Én, Kismerti most el, Cookie pedig nem sokára egy könnyed Alihop kíséretével megjelenik itt a stúdióban. Legközelebb vasárnap délelőtt rádiózhatunk együtt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Élménydús nyárra vágysz. Diák vagy és elmúltál 18 éves? Akkor van egy jó hírünk. A plazmadással két legyet üthetsz egy csapásra. Az elsővel segítesz rászoruló embertársaidon. A másodikkal, azaz alkalmasítással és a Plazma Centerben teljesített első 5 plazmadásoddal 100 000 forintot zsebelhetsz be. Ezt követően pedig a nyár végéig diákjainknak szóló extra juttatásokat is hazavihetsz. Hozd magaddal a diákigazolványodat és bulizz felszabadultan. Részletek a plazmacenter.hu.
7: Ha vasárnap,
8: akkor légvárnap! Irány a Csaba Center!
9: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játék kuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
0: Mert a három DJ legend

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Pilótákat képeznek a Békéscsabai repülőtéren a nyári időszakban, ami miatt megnövekedett légiforgalomra kell számítani a térségben. A gyakorlatokat 5 repülőgéppel végzik, de kizárólag munkanapokon repülnek a hallgatók. Megszaporodtak a galambtetemek Békéscsaba közterületein, ami komoly fertőzés veszélyt jelent, hívja fel a figyelmet a BEOL. A város tájékoztatása szerint a madarakhoz tilos kézzel hozzáérni, a lakosoknak a gyepmesteri telepet kell hívniuk az elszállításhoz. A megszokottnál korábban kezdődik a csabagyöngye szőlő szürete Békéscsabán, amit augusztus elején egy nagyszabású közösségi nappal ünnepelnek meg a belvárosban, írja a behír.hu. A városvezetés célja, hogy hagyományt teremtsen a helyi nemesítésű fajta és Stark Adolf örökségének megőrzésére. Megérkezett a hidegfront Békésbe, zivatarok hoznak csapadékot és enyhülést. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Bizony. Striptizek benne. Tíz nézettsége. Vagy 12. Na, jó. De egy nő striptizné. Millió nézettsége lenne, ugye? Ha-ha! Vagy a legújabb darunkat.

Egy kedves hallgató küldött egy videó Viberen. Szia Kuki, most Milanóba kamionozunk a Pipikével. Jó kezé, te vagy a legjobb. Üdv Pipike és Tibor, és a kislány táncol a széken. De jó, de jó. Vele is írta nekem, hogy milyen jó volt ez a kis Nora and Pure. Csak eltűnt az üzenet. Nem tudom, mi van itt a Viber falunk, de valami nem stim, na mindegy. Szia Kuki, szeretnék egy zenét kisfiamnak 2. születésnapjára, ami július 13.

Ha valaki szereti a jó zenét, ez muszáj szeretni. Hangerő maximálisan tessék érvezni ezt a fantasztikus újdonság. Itt a rádió, hogy jön a hol, csak igazi ma is legyen megy. Talk to you! Azt csinálom!

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Itt

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Megi, Wilco.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Navi ajánlat, ez lehetne a menet.
3: Navi?
4: Na jó.
2: Tomi, Navi ajánlat.
3: Ú, de jó, vagy hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
2: egyébként,
3: gulyás.
2: Egyébként az jó, igen. Ja, és a vége tényleg, a vége, ha igen, lekváros bukta. Pici úrka, kis halászné. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
4: Navraforgó olajban.
2: Navraforgó olajban kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy egyébként.
4: Navancslé.
2: Navancslé. Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
3: Igen,
2: persze,
3: igen,
2: ők fizetnek. Fizet. Igen. Navi palacsintázója. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsics Tibor lesz a pincéred, akkor...
3: Kifújtuk az orrát.
2: Pincérünk, Navracsics Tibor. Igen, Navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál kifelé, az is nagyon jó, mert az is nagyon szeretik.
4: Eztek egy kis rablóhúst.
2: Jó, hamis gulyás, rablóhús.
3: Legváros bukta.
4: Egy jó navokádó saláta.
2: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
3: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
4: Ki jön a kajos, azt mondja, hogy na végre.
2: Igen, rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Na, oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
3: Igen, ha jöttök, másra.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: A villámhíreket Zsíros Andrástól hallják, köszöntöm Önöket. Feltöltik a Csaba Park csatornáit és tavát a környező erdőterületek megóvásáért, számolt be róla a városvezetés. A Békés Csabai Város üzemeltető cég munkatársai heti rendszerességgel jutatnak friss vizet a rendszerbe az élővíz csatornából, ami javítja a talaj nedvesség tartalmát. Egyszeri 10.000 forintos iskola kezdési támogatást biztosít minden helyi diáknak a Szeghalmi Városvezetés, írja a megyei hírlap. A juttatásra helyi lakóhelyen rendelkező általános és középiskolások jogosultak, amennyiben a családjukban az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a rendeletben rögzített értékhatárt. Hajómodell világbajnokságnak ad otthont Békésvár megye jövő héten. A Gyopáros fürdőn megrendezendő világversenyre 10 országból csaknem 180 indulót várnak, írja az Orosz Café. Megérkezett a hidegfront Békésbe, zivatarok hoznak csapadékot és enyhülést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Szól a Rádió 1! Jó nektek, higgyetek nekem! Viszont jövő héten egy kis leülés érkezik, jó, azért nem kell gondolkodni, hogy mínusz 10 fok lesz, hanem 26 fok várható hétfőtől csütörtökig, jó? Érkezik egy újdonság, imádom azt a muzsikát, annak fiúk, a legújabb Fischer, és a szám címe Rain. Na, ez pont eső. A nincsen ez eső most még, jó? Csak szeptembertől még olyan az ősz. Nem szeretem, de mindegy. Viszont ez a zene kitűnő. Lányok, fiúk, a legújabb Fischer, itt a Rádió 1-en. A szám címe, még egyszer elmondom, Rain! Gyerünk, gyerünk, gyerünk!

csak igaz, ima is legyen egy helyes mitem meg, amikor mondtam, hogy nesen ez első szeptemberig, úgy gondoltam, hogy napközben éjszaka esen, hogy a természet ugyanolyan is működni, jó? Mert kaptam egy SMS, és jogos volt, hogy ez egy kicsit durva lenne, hogy szeptemberig ne esne az eső. Viszont még egyszer hangsúlyozom, jövő tenyőre egy kis leülés, 26 fok várható, jó? De még egyszer mondom, és értetően esen ez eső, de csak éjszakán, jó? Na

0: Ve folytatom. Elmondhatom. Docsi és Anxiety. Anxiety. Keep on
1: trying me. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Navi ajánlat, ez lehetne a menet.
4: Navi?
5: Na jó.
3: Tomi írta nekünk Navi ajánlat.
4: Ú, de jó, vagy hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis gulyás.
3: Egyébként az jó, igen.
6: A vége ne bukta
3: legyen. Ja, és a vége tényleg, a vége, hamis, igen, lekváros bukta. Pici úrka, kis harászlét. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
5: Navraforgó olajban.
3: Navraforgó olajban kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy.
5: Navancslé.
3: Navancslé. Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
4: Persze, ők fizetnek.
3: Navi palacsintázója. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracs és Tibor lesz a pincéred, akkor...
4: Kifújtuk az orrát.
3: Pincérünk, Navracs és Tibor. Igen, Navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál kifelé, az is nagyon jó, mert az is nagyon szeretik.
5: És esetleg esztek egy kis rablóhúst.
3: De jó, hamis gulyás rablóhús.
4: Hamis gulyás rablóhús, legváros bukta.
5: Egy jó navokádó saláta.
3: Navokádó salátával, igen.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
3: Köszönjük!
0: Rádió 1! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: telefonálni a 0623 111 113, és ameddig nem érkezik az első telefonáló, zenélünk, érkezik egy Sheeran Camera Cyril remix.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: A Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Általad lesz jobb a világ, és ehhez néha elég egyetlen döntés. Szeretettel vár a júliusi alkalmasító napokon a Békés Csabai Plazma Center. Gyere el alkalmassági vizsgálatra, és tedd meg az első lépést egy életmentő közösség felé. Július 21-e és 23-a között reggel 7-től délután 6-ig kellemes, klimatizált környezetben barátságos csapatunk segítségével ismereted meg a plazmadást. Látogass el hozzánk te is, fagyisz egyet velünk, ha pedig már kaptál promótereinktől kupont, hozd magaddal és válts be 5000 forintra. Egy döntés, egy kezdet, egy jobb világ. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
5: Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Pilótákat képeznek a Békés Csabai repülőtéren a nyári időszakban, ami miatt megnövekedett légiforgalomra kell számítani a térségben. A gyakorlatokat 5 repülőgéppel végzik, de kizárólag munkanapokon repülnek a hallgatók. Megszaporodtak a galambtetemek Békés Csaba közterületein, ami komoly fertőzés veszélyt jelent, hívja fel a figyelmet a BEOL. A város tájékoztatása szerint a madarakhoz tilos kézzel hozzáérni, a lakosoknak a gyepmesteri telepet kell hívniuk az elszállításhoz. A megszokottnál korábban kezdődik a Csaba gyöngye szőlő szürete Békés Csabán, amit augusztus elején egy nagyszabású közösségi nappal ünnepelnek meg a belvárosban, írja a behír.hu. A városvezetés célja, hogy hagyományt teremtsen a helyi nemesítésű fajta és Stark Adolf örökségének megőrzésére. Megérkezett a hidegfront Békésbe, zivatarok hoznak csapadékot és enyhülést. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Hívásság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk, szia, hogy hívnak téged?
2: Lukács vagyok.
1: Tessék?
2: Lukács.
1: Lukács, oké. Okay. Lukács, mi újság, hogy vagy?
2: Nagyon jól vagyok.
1: Na, az a jó. Szeretnél valami üzenni, ugye, jól tudom?
2: Igen, hogy nagyon köszönöm az együtt töltött éveket.
1: De kinek?
2: A nagyannának.
1: Nagymamának?
2: Igen.
1: Jó. És most bocsánat, ezt kérdezem, él még, ugye, nagymamád?
2: Igen.
1: Jó van. Akkor sok-sok boldogságot kívánunk neki, neked pedig egy jó estét, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao-ciao, szia-szia, jó legyél. Érkezik lennünk egy kis újdonság, Cemen Pala, Jenny, Boys Noise, a szám címe Dracula. De jó, nem? Dracula, ez egy jó film. Csak nem szabad nézni túl későn. Na jó van, inkább zenélünk kukikám.
0: Cookie Weekend Show. Cookie Weekend Show. Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most. Cookie csak rád vár.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Szia, Enikő vagyok, halló, halló!
1: Hello, szia, Enikő, mi újság, hogy vagy?
2: Nagyon jó vagyok, drágám, és titeket hallgatlak, imád a kedvenc rádióm, Rádió 1.
1: Nagyon
2: jó. Kedvenc rádióim.
1: Nagyon jó, na!
2: Te meg a kukirtál, vagy a kedvencem?
1: Na, nagyon szépen köszönöm, jól esik. Kért öltelem Ray, és a szem címe Where is my husband, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj!
2: Neked, meg édesanyámnak.
1: Na, és mi lenne az üzenet anyukának?
2: Nagyon szeretem.
1: Oké. Okay. Én köszönöm szépen a telefonát, és kiverok neked egy szuper kedemes estét, jó?
2: Köszönöm szépen. Ja.
1: Köszönöm. Szia, szia.
2: Köszönöm, szia.
1: Hello, hello. Pörögünkön egy ott érkezik Ray, és a szem címé Where is my husband? Itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: Jancsó a Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, élő kívánság műsor 20 óraig, a barátusra végén üséges telefonálunk. Nem tudom, hogy csinálni, mindig még körüledásban, valami TikTok van szerintem, vagy TikTok, igen. Mösszö Viktor, hello!
2: Uralom a teret, jó estét kívánok, Viktor vagyok, de...
1: Mi újság?
2: Itt vagyok a szülőcsatornánál, várjál nem, szalonnasütőnél. Ezt a kettőt mindig összekeverem.
1: Jó, biztos.
2: Kerítést festünk mellette.
1: Ja, festés. Kerítés, igen, festés. Igen, igen. Milyen színű, barna?
2: Szürke lesz, szürke.
1: Szürke, jó van, oké. Jól alakul?
2: Szürke hétköznapokra utaljam.
1: Mit akartam mondani? Jól alakul? Jól haladtok?
2: Igen, igen, igen. Most már a meleg is megszűnőben van, úgyhogy ez tűrhető lenni itt a
1: jó van, oké.
2: Időjárás.
1: Kinek szóljon a szemfedek? Akinek szeretne küldeni?
2: Mindenkinek, aki kerti munkát végez egy jó kis energiának.
1: Oké. Megbeszéltünk, uram. Köszönöm szépen, a telefonáltál. Vigyázz magadra, és jó festést, jó?
2: Én is köszönöm. Sziasztok.
1: Ciao, ciao. Én nem festem, csak zenélek nektek. Érkezik el újabb szemfeld, és a szem címe Heart Like Mine.
0: Cookie forradalmas hitja a

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, Gábor. Szervusz, Gábor.
2: Szervusz, Kukikám, nagyon jó fej vagy.
1: Köszönöm.
2: Amúgy is érted. Imádom a zenédet, érted. Mindig jó voltál, és az is maradjál.
1: Nagyon szépen köszönöm. Na, kértel tőlem The Weekend, és a szám címe Save Your Tears. Kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Hát akkor a bendolgozom most éjszakás nővéreknek, és itt a szobatársaimnak.
1: Oké, rendben.
2: Jánosnak, Tibornak, és te téged hogy hívnak?
1: Kuki.
2: Nem, a szobatársak kérdezte, órátom, lehet, hogy bevon az, ha nem számít. Keresztelved, mi? Hogyan már? Nem hallja.
1: Jó, nem
2: hallja. Minden lényegtel.
1: Jó, oké. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonat, el is jó búlást kívánok neked, jó?
2: Köszi szépen, köszi.
1: Ciao, szia. Az egyik Viber üzenet, kit szólanak, fiúk. Szia, éppen pécázunk itt Hortágon, és külön neked jó kis zenét a feleségemnek, Galo barátomnak, Janosnak, a másik oldalra, ja, nekik, Anit, nekünk már van hal. Köszönöm érte nekünk, József, rendben. Én ezzel búcsúzom tőletek, lennök fiúk, ma este találkozunk személyesen Szombathelyen, holnap újra itt a Rádió Egyen 17 órától. Kuki voltam, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Bence, szia, jó reggel!
3: Társas lény, és így hívja a társait, a Velociraptor. A Velociraptor, amikor hívja a társait.
2: Raptorok, amikor szólnak a társainak, hogy áldozat van, préda van, jöjjenek.
3: Igen, gyertek, kaja van.
2: Jó, na figyelj, ott vagyunk a Jurakorban, Eszter áldogál az őserdőbe, lezuhant a repülő, mi már halottak vagyunk, és őt még kinézi három raptor, és leadja a társainak, hogy gyertek, nagy lakoma van. Hogy szól?
3: Van egy másik állatnak a hangja is, amit tök jól tudok utánozni, az az elefánt. Grátis barát, ugye nektek egy elefánt.
2: Na, nincs rosszabb most egy közhelyes elefánt ormányos üvöltésnél.
4: Nem biztos, hogy közhelyes.
2: Oké, figyelünk. Hogy csinálod ezt a hangot? Egyébként ezt adom, ez tényleg jó.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: A villámhíreket Zsíros Andrástól hallják, köszöntöm Önöket. Feltöltik a Csaba Park csatornáit és tavát a környező erdőterületek megóvásáért, számolt be róla a városvezetés. A Békés Csabai Város üzemeltető cég munkatársai heti rendszerességgel jutatnak friss vizet a rendszerbe az élővíz csatornából, ami javítja a talaj nedvesség tartalmát. Egyszeri 10.000 forintos iskola kezdési támogatást biztosít minden helyi diáknak a Szeghalmi városvezetés, írja a megyei hírlap. A juttatásra a helyi lakóhelyen rendelkező általános és középiskolások jogosultak, amennyiben a családjukban az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a rendeletben rögzített értékhatárt. Hajómodell világbajnokságnak ad otthont Békésvár megye jövő héten. A Gyopárosfürdőn megrendezendő világversenyre 10 országból csaknem 180 indulót várnak, írja az Orosz Café. Megérkezett a hidegfront Békésbe, zivatarok hoznak csapadékot és enyhülést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
7: Diszkó!
0: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
8: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, mint tisztelt, nagyon jó publikum, ez a Rádió 1, csak igazi, van sláger, megy diszkos.

0: természetesen Siófokon vagyok, hiszen már délután lementem oda a bizonyosabb végközép országos találkozó miatt, aminek a ma esti folytatása a Dance I Said lesz. Én Bárány Attila vagyok, természetesen csak félőben a Rádió 1-en.
1: Egyből Alex Kenji lemezével kívánok kellemes rádiózást ma estére itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágernek a Diszkósit Rédiósóban.

facebook.com vagy pg.hu-ra, és egyébként egy csomagon, egy linken belül elküldöm a 2026 első 6 havi saját produkciókat. Most pedig már is menjünk tovább, jön DJ Junior egyik sajátja, Gágyó, So Many Times, itt a rádió, ahol csak igazi mai sláger megy, a diszkos kérdő.

0: viszont az mindig is kérdés volt, hogy mikor fog indulni a buli. Kérem tisztelettel, ahogy a nagy színpadon véget ér a produkció, a Siófoki strandon, utána rögtön feldőbörögnek a hangfalak az arénában.
1: Jut eszembe szombat révén, ahogy vége a mai adásnak, én már is rohanok bogásra, ugyanis 22:00-kor felteszem az első lemezt. 3 órát fogok tekerni, szóval tessék megérkezni már egész korán, és egészen sokáig ott maradni. Most pedig már is megyünk tovább egy újabb DJ Junior sajáttal, de annyira, hogy ez semmi más nincs odaírva. DJ Junior Day by Day érkezik itt a rádió, ahol csak igazi mai slágerek.

0: Siófokon, a Biztonsőbb Béközép-országos találkozón, ami ma a Dance Size-edben csúcsosodik ki. Várok mindenkit szeretettel!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, közénylek Hanvai PG voltam, ugye ma este Bogács, és hogyha valaki nem jön el buliba mostanában, hogy meghallgassa, hogy mit is játszok, az csekkolhatja a YouTube csatornámon, kikerült az 50. születésnapi mixem, ami egy live és 4 órás YouTube csatorna, Hanvai PG, most pedig már is megyünk tovább, illetve búcsúzunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon. FM.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítom a szombati különkiadásunkat. Négy DJ jön innentől, 4 órányi mix és nagyon sok újdonság. Mellettem a Loving Arms. Hello Andris.
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Remélem mindenki felkészült a szombat estére. Hoztam nektek rengeteg jó zenét. Itt is van az első, ami Sam Felt egyik újdonsága. Ezen nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to the World is Mine Radio Show on

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, szombat van, úgyhogy egészen éjjel egyik szól az adás. Most a lemezjátszóknál a Laughing Arms, aztán New Week jön 10-től, Antonio 11-től és éjféltől lesz egy különleges guest mixünk is. Pont a múlt adásban taglaltuk ki, hogy milyen jók a nappali bulik, lesz egy ilyen Hugellel is Budapesten.
1: Igen, és sőt, Hugell egyébként nem is vállal éjfél utáni bulikat, én ezt tudom róla. Szeptember 18-án jön Budapestre, és én ennek nagyon örülök, nekem már megvan a backstage jegyem, úgyhogy én már boldog vagyok.
0: Úgy de jó!
1: Úgyhogy majd ott a csajok mellett majd ott fogok állni, mert ugye Hugell elég híres lett erről, hogy csajok veszik és jó csajok veszik körül, úgyhogy majd ott fogunk Gerivel áldogálni.
0: Úgy legyen!
1: Na, most pedig David Guetta és Hugell közöse a Shine-nal megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmer Radio Show-ban. Megéri velünk.

0: lejátszói mögött, és ha szeretnétek a Rádió 1 DJ-kel élőben is bulizni, megtehetitek méghozzá a jövő héten Debrecenben, a Campus Fesztiválon, a Rádió 1 Stage-en. Remélem, hogy ott is jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk, és hát a következő zene ott is szólni fog, ez 100%.
1: Hát akkor el fog szólni, hogy leviszi a hajadat. Az de tényleg, Dunapart Festen ezt leteszteltem, valamint elég sok nagy buliban játszom mostanában. A nyár erre szuper lehetőséget ad. Ez szerintem így lesz majd a campuson is jövő héten. Na de mindegy, most itt fogom lejátszani. A Rádió 1-en a World Is Man Radio Show-ban, úgyhogy Afrojack nem éppen újdonsága, de új remixében következik a Control. Itt a Rádió 1-en a World Is Man Radio Show-ban. I just lost all control.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show és a szombati különkiadásunkat szokás szerint a Laughing Arms indította be. Andri, Zseni voltál ma is, nagyon szépen köszönjük.
1: Jövő héten folytkör. Köszönöm, Geri, kitartás, sziasztok.
0: És maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál. És jön Newbie.
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádió Esztégyen, a Lemezgátlóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Begi, Wilco.

0: Március 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Köszi, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello New Week!
1: Hello Geri, szevasztok Rádió 1-esek, fantasztikusan jó zenéket hoztam. Alex Kendrick és a Bambolé, ezzel indulunk itt a Rádió 1-en. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show szombat este. Mi a most nyúlik?
1: Nicky Romero, Nero és a Like Home is ebből egy egészen speckó Tujamo remix, ami nem olyan régen jött ki pár héttel ezelőtt, és én úgy gondolom, hogy abszolút itt a helye, sőt az összes fesztiválon Rádió Egyes bulin fogom majd tolni. Ez az egyik visszatérő sláger itt a Rádió Egyen.

0: World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Newfix szokás szerint itt nálunk ezt a szombat estét. Hol fogod folytatni?
1: Én egyenesen innen Bőszre megyek Szlovákiába, és onnan pedig le Siófokra a plázsra, úgyhogy hatalmas buli lesz mind a kettő. Várom nagyon.
0: Engedünk is, hajrá, jó bulikat, maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Antonio.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon

0: a Vadi Ujj Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: mindenkinek, Antonio viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello, Anti!
1: Szia, Geri! Sziasztok, Rádió 1-esek! Kezdjük rögtön egy olyan zenével, amely szó szerint nem megy majd ki a fejetekből. Ez nem más, mint Hypaton és Norma Jean Martin közöse, az Out of My Head, méghozzá Antonio verzióban, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antóni

0: a Rádió 1-en. Antonio a lemezjátszóim mögött. Mit teszünk rá erre?
1: A folytatásban jöjjön egy nagyon jó kérdés. How does it feel? Hogy milyen érzés, amikor igazán beindul az este? Gyertek, mutatom is a felpörgetett választ. Érkezik Dub Dogs és Fezó közöse a How does it feel a World is My Radio Show-ban itt a Rádió.

World is Mine radio show on Radio 1.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

0: World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en szombat este. Na, Anti, mit teszünk rá erre?
1: A World is Mine Radio Show harmadik körében még egy igazi house klasszikus érkezik, csak hogy tovább fűtsük a hangulatot, de egy brutálisan friss modern köntösben. Hallgassátok, ez a Funky Green Dogs és a Fired Up Malon Morez remixében itt a Rádió 1-en.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Third Is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. Néhány percig még Antonio a lemezjátszóknál. Te merre mész majd tovább innen?
1: Budapesten, itt a hegylábánál folytatom az éjszakát. Nektek kellemes hétvégét, hallgassátok továbbra is a Rádió 1-et. Jövő hét szombaton pedig találkozunk itt a Third Is Mine Radio Show-ban 23 órától.
0: Sziasztok! Bob Sinclair jön Kiesával, ez az I Can Wait, aztán pedig éjféltől a Guest Mixben Front of You a lemezjátszók mögött. Várjátok meg őt is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Elmúlt évfél, nálunk viszont ilyenkor sincs megállás. Hello mindenkinek, Front of You guest mix-el jön a következő egy órában. Az elején ez Gissa és a Too Much For Me.

0: a Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a World is Mine Radio Show szombati külön kiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelget a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezétek a szombati éjszakát. Jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy, de jó kezdés Teddy Swims-el. Hello mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig nálam is jönnek egymás után, tényleg a legjobbakat hozom, többek között Joel Corey és Taylor Swift újdonságát is ebben az órában, most pedig egy rádió egy újdonságát, Regán Liliét, a Hear Me, amit indítok. Kellemes éjszakát!
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. I do the same thing, I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Az igazi zenei változás.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, vagy egy igazi fesztivál kedvenc, a Well Hello a halott pénz is az Emlékszem Sopronban, és ki az, aki igazi fesztivált csinált a saját lagziából? Hát legalábbis az elmondások szerint, mert hogy konkrét hírek, fotók továbbra sem jöttek ki Taylor Swift lagziáról, csak azt, hogy hát ugye olyan 1000 és 2000 közötti vendég volt, meg hát egyéb finomságok. Ez az Opel Light-től a rádió egyen. Aha.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Nem állunk meg, nem dumálunk feleslegesen, indítunk egy újabb nagy kedvencet, konkrétan most Joel Corey-tól a Galantis-szal közösen a Stay a Little Longer, ami érkezik, és ne feledjük, ezen a héten újra fesztivál hangulat, vagyis hát jövő héten, de hát én már ebben a feelingben vagyok, mert hogy jön a Campus, természetesen Rádió Stage-gel.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy hatalmas kedvenc. Picivel 2 óra előtt járunk, hello mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Ma is lesz Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 2 órában délután is pörögnek az igazi mai slágerek 5-től 7-ig ma Kukival, aztán pedig jön a kívánság műsor. Most pedig a Shouse-szal folytatom. Ez a Won't Forget You itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.